0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Most például a világ második legjobb DJ-je. Bebetonozta magát Martin Garrix. A tavalyi második helyezés után idén is behúzta az ezüstérmet. Kijött a héten a DJ meg Top 100 lista, ugye ez minden évben a világ legjobb DJ-it gyűjti össze. És ki lett az első? Hát a David Guetta. DJ Oti nem indult, valószínűleg azért jött ki így a mezőny. David Guetta az első, Martin Garrix a második, Anima a harmadik, egyébként ott volt már a top 10-ben tavaly, Alok is itt van a top 10-ben, a negyedik lett, Dimitri Vegas és Like Mike. Végre egy női név, Charlotte DeVitte, Armin van Buuren a hetedik, Timmy Trumpet 8, Fisher a 9. és Vintage Culture a 10. lett, nyomában Calvin Harris a 11. helyen. Akit érdekel a teljes 100-as mezőny, DJ meg top 100, így kell rá googlizni. Szóval hozom már is Martin Garrixet.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, a Top 500-as listánkon pedig tuti, hogy találkozni fogunk Lost Frequencies dalaival, és hogyha valaki azon tűnődne, hogy melyik dalára is voksoljak, hát hogy ott volt az Are You With Me, a Head Down, a The Feeling, a Back To You, a Where Are You Now, Summer Days, Melody, Crazy, Reality, olyan sok Lost Frequencies dal van, egyébként én magam is meglepődök, Rise, azt lehet, hogy nem is mondtam, és ez, hát ezt most nagyon szeretjük tőle, Live It All, Lost Frequencies-től.

a napot? Mert nagyon sok jó szám van, amit szeretek, és mindig jó kedvel tölt el ezeket hallgatni. Az a pörgősség a műsorvezetőknek a jó stílusa, a kellemes baráti hangvétel, úgyhogy ez mind-mind hozzá.

legyen csak igazi mai sláger, megy hamarosan egy olyan szupersztár, akinek lehet, hogy teljesen másfelé megy az élete, ha az apukája nem bakelit és vinil rajongó, és nem jár át az akkori Jugoszlávia területére, meg Magyarországra, a fekete piacra lemezekért, és ezzel megfertőzve a kisfiát, Tino Pionteket, akit ma a világ már úgy ismer, hogy Purple Disco Machine, a Hertz klasszikusából is készítette nagyon menő remixet, ezt hozom mindjárt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
1: Árulkodó jelek megvan, hogy lepleződik le a magas koleszterin szint. Az arcon és a végtagokon tűnhetnek fel a magas koleszterin szint első jelei. Vannak apró figyelmeztető jelek, amelyek akár súlyos egészségügyi problémákra is utalhatnak. Egy egészségmegőrzéssel kapcsolatos TikTok videókat is gyártó brit háziorvos egy közelmúltban megosztott posztjában felhívta a figyelmet arra a három feltűnő, az ember arcán és végtagjain mutatkozó jelre, amik még azelőtt jelezhetik a magas koleszterin szintet, hogy igazán nagy baj lenne belőlük. Dr. Ahmed az egyik Daily Mirror című brit bulvárlap honlapján is bemutatott videójában arról beszél, hogy a magas koleszterin szint egyik első jele, amikor sárgás-fehéres csomók, úgynevezett koleszterin csomók alakulnak ki a végtagokban található inak és inszallagok közelében. A xantoma néven is ismert zsírcsomók ugyanis gyakran a magas koleszterin szint miatt alakulnak ki. A magas koleszterin szint másik fontos jele a háziorvos szerint a xathelaszma, amit hasonló koleszterin rögök okoznak, csak ezek a rögök a szemhéjon és a szem környékén alakulnak ki. Amennyiben beigazolódik a magas koleszterin szint ténye, akkor életmódbeli változásokra lehet szüksége az embernek, de bizonyos esetekben a kezelőorvos gyógyszeres terápiát is javasolhat. Vannak más jelek is, amelyek utalnak a magas koleszterin szintre. A felsorolt tünetek mellett természetesen komolyabb dolgok is utalhatnak arra, hogy valakinek magas a koleszterin szintje. A visszatérő mellkasi fájdalom, a lábgörcs vagy a nyakban és az állkapocsban érzett fájdalom mind-mind gyanúra adhat okot. De a megmagyarázhatatlan hányinger, a rendkívüli fáradtság, a légszomj vagy a végtagok hidegsége is ugyanúgy a magas koleszterin szintre utalhatnak. Ezek a tünetek ugyanakkor

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert munka közben is folyamatosan csak megy a zene, arra tudok fókuszálni, teljesen kikapcsol, nagyon jó. Vagy épp feldob, vagy ami kell, teljesen mai zenéket játszik, és akár ez lassabb, gyorsabb, mixek, nagyon szeretem.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Például Alex Warren, az énekes dalszerző srác, aki szeptember végén új koncertállomásokat jelentett be 2027-re, ami érinti Nagy-Britanniát és néhány európai nagyvárost is. Az első turnéja, a 2026-os, az a Finding Family on the Road volt, ugye családtagokat találok útközben, nagy szabad fordításban, ez pedig a Finding More Family on the Road lesz, vagyis további családtagokat tervez találni magának Alex Warren, miközben koncertezik, és ezen a koncert turnén már a második stúdióalbum, a White Child dalai is szerepelnek. Erről hozok most egy igazi

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Most az EDM, az emocionális dance pop fesztivál himnuszok nagymestere Martin Garrix, Ed Sheerannel karöltve természetesen, ez a Repeat It. Hát ilyen poposabb irányba is el szokott mozdulni Martin Garrix. Ráadásul az idei nyáron a YouTube-al is készített egy közös dalt, ez a Fireflies volt, és az egyik nagy zenei fesztiválon debütált. A DJ meg Top 100 listán pedig a második lett idén is. Ugye tavaly is ő volt a második, de azért tegyük hozzá, hogy nagyon sokszor, gyorsan megnéztem, 5-ször ő volt már az első az idei aranyérmet. Hát már megint a David Guetta húzta be. Ed Sheeran, Martin Garrix és a Repeat It, ezt azon most a Rádió 1-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Mesterséges intelligencia segítheti a depresszió szűrését. A Semmelweis Egyetem és a Budapesti Műszaki Egyetem által kifejlesztett szoftver nyelvtől függetlenül elemzi a beteg beszédét. A kutatáshoz az úgynevezett magyar depressziós beszéd adatbázis 218 depressziós és egészséges embertől származó hangmintáit használták fel. A résztvevőknek az Északi szél és a nap című rövid 10 mondatos mesét kellett felolvasniuk. A technológia időt és pénzt spórolhat a világszerte milliókat érintő mentális betegség felismerésében, mondta rádiónknak Hajdus Kadér Bálint, a Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinikájának tanársegédje.
2: A beszédhangot elemezzük, ezt vizsgáljuk, hogy így a beszédhangnak vannak olyan tulajdonságai, amik tudják a depressziót mutatni vagy előjelezni, amit egy ilyen szűrésre lehetne használni. És a mesterséges intelligencia ott jön a képbe, hogy egy ilyen úgynevezett gépi tanuló eljárással ezt a mesterséges intelligenciát megtanítjuk észrevenni a különbséget a depressziós paciensek beszédmintázata és az egészséges populáció között, és akkor egy idő után, miután ez a mesterséges intelligencia megtanulta a különbségtételt, mert ő maga képessé válik arra, hogy felismerje azokat a jellegzetességeket, ami alapján el tudja különíteni a kettőt egymástól. És ilyenek a célja az, hogy akár az ilyen alapellátásban, hát orvosi rendelőkben, így egy nagyon egyszerű ilyen vizsgálatban egy ilyen nagyon rövid mesét kell felolvasni, és akkor az alapján már tudja jelezni a rendszer, hogyha esetlegesen fölmerül a depresszió a háttérben. Ez kifejezetten rövid, tehát itt egy mesét olvasnak fel az emberek, tehát egy nagyon rövid, az Északi szél és a nap című mesét olvassák fel, ami egy ilyen kifejezetten rövid mese, és aztán utána egyből kiértékeli a rendszer, tehát az eredmény. Úgyhogy most ott tartunk, ez egy szoftver, ez egyébként így könnyen elérhetővé tudnánk tenni, mert hogy maga az iránya a kutatásunknak, hogy ezt akár egyrészt az ilyen házi orvosi rendelőben fel használni, így könnyebben lehessen szűrni, de hogy akár így online eléréssel és akár applikáció formájában tudjon.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert Sten Feld például, aki a születésnapi fesztiválunk egyik nemzetközi sztár fellépője volt 2026-ban, és minden fellépése előtt egy szigorú rutinhoz ragaszkodik. Alszik egyet fellépés előtt, aztán fekvenyom, mindig megcsinálja, vacsizik, egy kis könnyű vacsi, például a sushi, facetime-ol a családdal, aztán koffein, általában kávé vagy valamilyen energiaital, és nagyon örül annak, hogyha van egy pingpongasztal valahol a közelben. Nagyon szeret pingpongozni a Sten Feld. Őt hozom most, ez a Heart Like Mine a Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

A Rádió Egyen csak igazi mai sláger, megy Calvin Harris az imént, és olyan sokat emlegetjük most a DJ meg Top 100 listát, ami ugye kijött a héten. Calvin Harris ezen a 11. lett, 5 helyezést javított. Ugye egyébként még mindig ő a világ legjobban kereső DJ-je, úgyhogy szerintem hát nem szomorkodik. Vagy ha mégis...

0: for you. I guess you moved on really easily.
1: Sziasztok! Regálili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió 1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Borsodi létesítmények is megnyílnak az erőművek éjszakáján. Fel akarhattak gyújtani egy bogácsi szórakozó helyet. Ma van a Lelki Egészségvilág napja. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Borsod-Abaúj-Zemplén megye több települése is csatlakozik az erőművek éjszakájához. Az október 16-ai országos rendezvényen energetikai és vízi közmű létesítményekbe látogathatnak el az érdeklődők. Számolt be róla a BÓN. Megnyitja kapuit többek között a Leszbérci vízmű, valamint a Miskolc-Tapolcai vízmű és a Miskolci szennyvíztisztító telep. Hernádkakon, Tiszaújvárosban, Sárospatakon és Sátor-Ajaújhelyen is lesznek látogatóhelyszínek. A kezdeményezés célja, hogy a résztvevők közelebbről megismerjék az energiatermelés, a vízellátás és a szennyvízkezelés folyamatait. Felmerült a gyanú, hogy szándékosan fel akartak gyújtani egy bogácsi szórakozó helyet. Az üzemeltető feljelentést tett, miután ismeretlenek feltehetően gyúlékony anyaggal locsolták le a kanapékat és a VIP részleget. Az eset október 8-án csütörtök hajnalban történhetett, számolt be róla a BÓN. A hely működtetői a lakosság segítségét kérik az elkövetők azonosításához. Bármilyen szokatlan mozgásról, járműről vagy gyanús eseméről szóló információ hasznos lehet. A biztonsági kamerák felvételeit már átadták a rendőrségnek, amely vizsgálja a történteket. Október 10-e a Lelki Egészség világnapja. Ebből az alkalomból a szakemberek arra hívják fel a figyelmet, hogy saját és környezetünk mentális egészségével is foglalkoznunk kell. Fontos, hogy időben felismerjük a figyelmeztető jeleket, és szükség esetén szakemberhez forduljunk, mondta a rádiónknak Simics Rita, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési szakértője.
3: Ezek nagyon jól megfigyelhetők. Például a viselkedésbeli változások, elszigetelődés a közösségtől, teljesítményromlása szintén egy nagyon jó jelzőrendszer. Olyan kockázatvállalásokat lehet tapasztalni, ami korábban nem volt, és sajnos ide tartoznak az alkohol vagy a drogfogyasztás növekedése is. Különböző érzelmi hangulati jelek, tartós lehangoltság, fokozott ingerlékenység, és van az érzelmi fáradtság, ami egy picit a burnout-tal, aki égéssel együtt tapasztalható. Ez azt jelenti, hogy képtelenség az örömnek a megélése.
2: Változékony, hűvös őszi időre számíthatunk a hétvégén. Előfordulhat eső, a hőmérséklet délután akár 17-18 fok körül alakul. Estére 11-12 fokig csökken. Vasárnap hajnalban még lehet csapadék, később azonban felszakadozik a felhőzet, és szárazabbra fordul az idő. A legmagasabb értékek 16-17 fokot érhetnek el. A jövő héten sok napsütés ígérkezik, számottevő eső nélkül. A reggelek hidegek, a nappalok évszaknak megfelelően enyhék lesznek.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Árulkodó jelek megvan, hogy lepleződik le a magas koleszterin szint. Az arcon és a végtagokon tűnhetnek fel a magas koleszterin szint első jelei. Vannak apró figyelmeztető jelek, amelyek akár súlyos egészségügyi problémákra is utalhatnak. Egy egészségmegőrzéssel kapcsolatos TikTok videókat is gyártó brit házi orvos egy közelmúltban megosztott posztjában felhívta a figyelmet arra a három feltűnő, az ember arcán és végtagjain mutatkozó jelre, amik még azelőtt jelezhetik a magas koleszterin szintet, hogy igazán nagy baj lenne belőlük. Dr. Ahmed az egyik Daily Mirror című brit bulvárlap honlapján is bemutatott videójában arról beszél, hogy a magas koleszterin szint egyik első jele, amikor sárgás-fehéres csomók, úgynevezett koleszterin csomók alakulnak ki a végtagokban található inak és inszallagok közelében.

0: természetesen komolyabb dolgok is utalhatnak arra, hogy valakinek magas a koleszterin szintje. A visszatérő mellkasi fájdalom, a lábgörcs vagy a nyakban és az állkapocsban érzett fájdalom mind-mind gyanúra adhat okot. De a megmagyarázhatatlan hányinger, a rendkívüli fáradtság, a légszomj vagy a végtagok hidegsége is ugyanúgy a magas koleszterin szintre utalhatnak. Ezek a tünetek ugyanakkor más komoly betegséget is jelezhetnek, ezért ha rendszeresen tapasztalja őket az ember, akkor mindenképpen indokolt kivizsgáltatnia magát. Egyébként a magas koleszterin akár olyan súlyos problémákhoz is vezethet, mint például a szívroham vagy a szélütés.
1: Az egészségperceket hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Kis

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. A folytatásban az a srác, hát most már szupersztár, akinek 2013-ban teljesen megváltozott az élet, amikor szólt egy haverja, hogy figyelj, van valami rappel srác, és szüksége lenne a férfi vokára. Küldd már el a hangod. Na ez a dal Macklemore és a Can't Hold Us volt. 27 másodpercnyi refrén jutott mindezt a Ray Daltonnak. A 23 éves gospel énekesnek teljesen megváltozott az élete. Ez pedig most a Blood Running.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió, ez csak igazi mai sláger, megy az igazán korán kelőknek is. Fél hat előtt járunk egy kicsivel, és mivel szombat van, hát bízom benne, hogy ha ilyen korai órán találkozunk Rádió egyesek, az csak azért van, mert kidobott minket az ágy, nem kell még dolgozni menni. Jó zenék a folytatásban is, Loi és a Golden Summer egészen biztosan érkezik majd a tudás percek után. Erre gondoltam.
1: Sorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Mesterséges intelligencia segítheti a depresszió szűrését. A Semmelweis Egyetem és a Budapesti Műszaki Egyetem által kifejlesztett szoftver nyelvtől függetlenül elemzi a beteg beszédét. A kutatáshoz az úgynevezett Magyar Depressziós Beszéd adatbázis 218 depressziós és egészséges embertől származó hangmintáit használták fel. A résztvevőknek az Északi szél és a nap című rövid 10 mondatos mesét kellett felolvasniuk. A technológia időt és pénzt spórolhat a világszerte milliókat érintő mentális betegség felismerésében, mondta rádiónknak Hajdus Kadér Bálint, a Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinikájának tanársegédje.
3: A beszédhangot elemezzük, azt vizsgáljuk, hogy így a beszédhangnak vannak olyan tulajdonságai, amik tudják a depressziót mutatni, vagy előjelezni, amit egy ilyen szűrésre lehetne használni. És a mesterséges intelligencia ott jön a képbe, hogy egy ilyen úgynevezett gépi tanuló eljárással, így a mesterséges intelligenciát megtanítjuk észrevenni a különbséget a depressziós paciensek beszédmintázata és az egészséges populáció között, és akkor egy idő után, miután ez a mesterséges intelligencia megtanulta a különbségtételt, mert ő maga képessé válik arra, hogy felismerje azokat a jellegzetességeket, ami alapján el tudja különíteni a kettőt egymástól. És ilyenek a célja az, hogy akár az ilyen alapellátásban, hát orvosi rendelőkben, így egy nagyon egyszerű ilyen vizsgálatban egy ilyen nagyon rövid mesét kell felolvasni, és akkor az alapján már tudja jelezni a rendszer, hogyha esetlegesen fölmerül a depresszió a háttérben. Ez kifejezetten rövid, tehát itt egy mesét olvasnak fel az emberek, tehát egy nagyon rövid, az Északi szél és a nap című mesét olvassák fel, ami egy ilyen kifejezetten rövid mese, és aztán utána egyből kiértékeli a rendszer, tehát az eredmény. Úgyhogy most ott tartunk, ez egy szoftver, ez egyébként így könnyen elérhetővé tud megtenni, mert hogy maga az az iránya a kutatásunknak, hogy ezt akár egyrészt az ilyen házi orvosi rendelőben felhasználni, hogy így könnyebben lehessen szűrni, de hogy akár így online eléréssel és akár applikáció formájában tudjon működni.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most! Rádió!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Most a német énekesnő Loi és a Golden Summer. Nem csak énekesnő, de tud gitáron, zongorán játszani, és 2017 óta aktív, vagyis 14 éves kora óta, még nagyon fiatal, nagyon nagy hatással van rá mind a mai napig a brit énekes szupersztár Adele, és egyébként Sam Smith is nagyon szereti. Ezt a dalt pedig nem egyedül, hanem David Puentezzel közösen készített el Golden Summer Loitól a Rádió 1-en.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert hozom már is az óra legkarakteresebb férfi hangját. Teddy Swims jön, és az ikonikus nagy Rádió 1-es kedvenc a The Door. Bejelentette Teddy Swims szeptemberben, hogy mikor jön az új album, az Ugly, már tudjuk a címét is, január 22, 2027 elején jelenik majd meg. Az elmúlt 15 hónapban született meg az anyaga, egy olyan időszakban, amely a fia születésével kezdődött, és a válással végződött. Teddy Swims jön a folytatásban.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Több útszakaszon is dolgoznak Miskolcon. Több vagy ha adsz, elindult a 72 órás kezdeményezés. A világ 121 országából érkeznek futók Budapestre. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Több helyen is útépítési munkák és forgalomkorlátozások nehezítik a közlekedést Miskolcon. A 26-os főút Arany János tér és Huba utca közötti szakaszán megkezdődött a felújítás utolsó üteme, ezért a járművek ideiglenesen a belső sávokon haladhatnak. Számolt be róla a Minap. A Szeder utcában folytatódik a burkolat megújítása. A Kishunyad utcában ivóvíz vezeték rekonstrukció miatt félpályás lezárás és egyirányú forgalmi rend van érvényben. Az autósokat arra kérik, hogy figyeljék az ideiglenes jelzéseket, tartsák be a sebességkorlátozásokat és számoljanak hosszabb menetidővel. Miskolcon nyitották meg a 72 óra kompromisszum nélkül országos önkéntes akciót. A Fráter György Katolikus Gimnáziumban tartott eseményről a Minap számolt be. A kezdeményezés célja, hogy több ezer fiatalt mozgósítson, akik 3 napon át időseket, rászorulókat és helyi közösségeket segítenek. Az idei motto a több vagy ha adsz, az özetlen segítségnyújtás, az egymás iránti figyelem és az összefogás fontosságát hangsúlyozza. Rekordot dönt az idei Spár Budapest Maraton Fesztivál. A hétvégi eseményen csak a klasszikus 42 kilométeres távra több mint 10 000-en neveztek. A futók 1200 magyarországi településről, valamint 121 országból érkeznek, a mezőn csak nem fele külföldi. A rendezvény jelentőségéről Kocsis Árpádot, a szervező BSI ügyvezető versenyigazgatóját kérdeztük.
2: Első év, amikor több mint 10 000 egyéni maratonista jelentkezett az eseményre, tavaly már viszonylag közel voltunk hozzá, de nem értük el, most viszont meghaladtuk néhány száz fővel, tehát ekkora léptékű maraton nem sok helyen van Kelet-Európában, de Budapesten se volt még. És ebben az érdekesség, hogy 2 éve mi csak 6000-valahány százan voltunk, és a magyarok száma is ugyanúgy nő, mint a külföldieké, tehát körülbelül fele-fele lesz a magyarok és a külföldiek aránya az eseményen, tehát ez is maga a maratoni táv igazi nemzetközi eseményé vált.
1: A hétvégén csak nem 40 000-en állnak rajtoz a fesztivál 14 különböző távjának valamelyikén. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Változékony, hűvös őszi időre számíthatunk a hétvégén. Előfordulhat eső, a hőmérséklet délután akár 17-18 fok körül alakul. Estére 11-12 fokig csökken. Vasárnap hajnalban még lehet csapadék, később azonban felszakadozik a felhőzet, és szárazabbra fordul az idő. A legmagasabb értékek 16-17 fokot érhetnek el. A jövő héten sok napsütés ígérkezik, számottevő eső nélkül. A reggelek hidegek, a nappalok évszaknak megfelelően enyhék lesznek.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy, és top 500 voksok is folyamatosan érkeznek, miközben indítom Taylor Swift dalát, jön a jó kis Opelite, olvasom Timi SMS-ét. Szia Máté, Taylor Swift!

hogyha választanom kell nekem is egy abszolút kedvenc Taylor Swift dalt, akkor az Anti-Hero. Az volt a fordulópont, amikor én megszerettem ezt az énekesnőt, és hogyha a The Life of a Showgirl albumról is választhatnék kedvencet, az ez lenne. Opel Light, Taylor Swift-et hozom már is.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert most Alex Warren, aki szinte semmiből katapultált a legnagyobb szupersztárok közé, a dalaiból pedig árad az életigellés, a hála, ami nem csoda, mert nagyon-nagyon mélyről jött. Nagyon fiatalon tiniként megtapasztalta a nélkülözést, az utcán is élt egy ideig, illetve egy haverja kocsijában. Hát most pedig itt van, és gyártja a toplistás dalokat. Ez most aktuálisan nagyon.

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Imádom a zenéket, azt, hogy ilyen pörgős és energikus az egész rádió. Imádom a DJ-ket, úgyhogy semmi más nem szoktunk hallgatni, csak a Rádió Egyet. És ez a fiatalos pörgés és lendület szerintem az, ami olyan egyedi feelinget ad az egész rádiónak.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió Egyet.

A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy a nagyon korán kelőknek is. Fél hét előtt járunk egy kicsivel, gyors hírek, aztán folytatódnak a legmenőbb Rádió Egyen zenék, ezzel az igazi mai sláger.

0: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Rózsaszín sétával hívták fel a figyelmet az emlőrák megelőzésére. Nemzetközi ranglistán a Miskolci Egyetem. Életeket menthet a szervadományozás. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Ötödik alkalommal tartottak rózsaszín sétát Miskolcon az emlőrák elleni küzdelem jegyében. A Miskolci Egyetem és a Magyar Rákellenes Liga által 2022-ben indított kezdeményezés résztvevői a színvaterasztól a Városház térig vonultak, közölte a Minap. A program célja volt, hogy felhívja a figyelmet a megelőzés és a korai felismerés fontosságára. A szakemberek hangsúlyozták, hogy a két évenkénti mammográfiás szűrés olyan elváltozásokat is kimutathat, amelyek még nem tapinthatók. A Miskolci Egyetem idén is felkerült a nemzetközi felsőoktatási ranglistára. Az intézmény a 2026-os Round University Rankings összesítésében a 846. helyet szerezte meg, a 10 magyar résztvevő közül pedig a 8. lett, közölte az Uni Miskolc. A több mint 1000 egyetemet vizsgáló értékelés 20 mutatót vesz figyelembe, amelyek az oktatásra, kutatásra, valamint a pénzügyi fenntarthatóságra terjednek ki. A Miskolci Felsőoktatási Intézmény 2024-ben került be először a rangsorba, és azóta folyamatosan szerepel a nemzetközi összehasonlításban. Életeket menthet a szervadományozás. Erre hívják fel a figyelmet a mai donornapon. Október 2. szombatján tartják a szervdonációs és transzplantációs Európa napot, amelynek célja, hogy minél többen megismerjék a szervátültetés jelentőségét. Sok súlyos betegnek ugyanis a transzplantáció jelenti az egyetlen esélyt az életben maradásra. A szervadományozás fontosságáról Mihály Sándort, az Országos Vérellátó Szolgálat transzplantációs igazgatóját kérdeztük.
2: A szervátültetéshez nélkülözhetetlen a donorok adakozó szándéka, és fontos ezzel kapcsolatban megemlíteni, hogyha valaki életében nem tiltotta meg írásban, hogy halála esetén holttestéből szervet, szövetet távolítsanak el, akkor az elhunyt beleegyezését kell vélelmezni. Mindenki szabadon hozhat döntést a saját szerveit illetően. Ezzel a donornappal is arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy életmentő jelentősége van annak, hogy minél többen hozzunk életünk során döntést saját szerveink halálunk utáni sorsáról.
1: Változékony, hűvös őszi időre számíthatunk a hétvégén. Előfordulhat eső, a hőmérséklet délután akár 17-18 fok körül alakul. Estére 11-12 fokig csökken. Vasárnap hajnalban még lehet csapadék, később azonban felszakadozik a felhőzet, és szárazabbra fordul az idő. A legmagasabb értékek 16-17 fokot érhetnek el. A jövő héten sok napsütés ígérkezik, számottevő eső nélkül. A reggelek hidegek, a nappalok évszaknak megfelelően enyhék lesznek.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatos

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy hétvégén is. Király Tamás magyar hangja kismerti itt a stúdióban, a Rádió 1 budapesti stúdiójában. A folytatásban pedig az a David Guetta, aki megnyerte már egyszer a top 500-as listánkat, és most a héten megnyerte a DJ Mag 100-at, ez a világ legjobb DJ-t gyűjti össze minden egyes évben, rajongói szavazatok alapján. Hát Pierre, gratulálok, most már sok hagyjára elvitte a trófeát, a One Republic-kal közös dalszolmány.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és bár áttáncoltuk az éjszakát Dua Lipával, ő is nyert már Rádió 1 top 500-at, egyébként ő is várja a szavazatokat. Folytatjuk tovább a táncot, jön Lói és a Get Lucky. A hírek után mutatok egy kis ízelítőt belőle, aztán jön a teljes

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Farmer napok a Premier Outletben.
2: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
3: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer, és minden, ami ősz.
4: Premier Outlet Budapest.
5: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, sőt, most még több megújuló akcióval várunk. Október 8-ától 11-ig fél kiló friss magyar darált pulykahús 11% kedvezménnyel csak 969, a 4 darabos Milszani panírozott camembert sajt 28% kedvezménnyel csak 999 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
6: Az Attab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen, kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, Attab havonta. Keresd a Fresznap üzletekben és a webshopban, tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
7: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy online a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a 700 g-os avokádó csomagja csak 999 forint, a magyar kék szőlő kilója pedig csak 699 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
9: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
10: Őszi nyereményjáték az Osamban. Jelentkezz a játékra, vásárolj bizalomkártyáddal legalább 5000 forint értékben. Kaparja nyereményekért és spórolja heti kedvencekkel is. A kaliforniai paprika 1499 forint helyett 33% kedvezménnyel 999 forint, a fehér szőlő kilója mindössze 549 forint. Irány az Osan, spórolj okosan!
11: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
12: Alfa Echo Bravo!
0: Engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Percben. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottak.
0: Miskolc legfrissebb hírei a rádió egyen.
2: Borsodi létesítmények is megjelennek az erőművek éjszakáján. Fel akarhattak gyújtani egy bogácsi szórakozó helyet. Ma van a Lelki Egészségvilág napja. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Borsod-Abaúj-Zemplén megye több települése is csatlakozik az erőművek éjszakájához. Az október 16-ai országos rendezvényen energetikai és vízi közmű létesítményekbe látogathatnak el az érdeklődők, számolt be róla a BÓN. Megnyitja kapuit többek között a Lázbérci vízmű, valamint a Miskolc-Tapolcai vízmű és a Miskolci Szennyvíz tisztító telep. Hernád Kakon, Tiszaújvárosban, Sárospatakon és Sátor Ajaújhelyen is lesznek látogatóhelyszínek. A kezdeményezés célja, hogy a résztvevők közelebbről megismerjék az energiatermelés, a vízellátás és a szennyvízkezelés folyamatait. Felmerült a gyanú, hogy szándékosan fel akartak gyújtani egy bogácsi szórakozó helyet. Az üzemeltető feljelentést tett, miután ismeretlenek feltehetően gyúlékony anyaggal locsolták le a kanapékat és a VIP részleget. Az eset október 8-án csütörtök hajnalban történhetett, számolt be róla a BÓN. A hely működtetői a lakosság segítségét kérik az elkövetők azonosításához. Bármilyen szokatlan mozgásról, járműről vagy gyanús eseményről szóló információ hasznos lehet. A biztonsági kamerák felvételeit már átadták a rendőrségnek, amely vizsgálja a történteket. Október 10-e a Lelki Egészségvilág napja. Ebből az alkalomból a szakemberek arra hívják fel a figyelmet, hogy saját és környezetünk mentális egészségével is foglalkoznunk kell. Fontos, hogy időben felismerjük a figyelmeztető jeleket, és szükség esetén szakemberhez forduljunk, mondta a rádiónknak Simics Rita, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési szakértője.
3: Ezek nagyon jól megfigyelhetők. Például a viselkedésbeli változások, elszigetelődés a közösségtől, teljesítményromlása szintén egy nagyon jó jelzőrendszer. Olyan kockázatvállalásokat lehet tapasztalni, ami korábban nem volt, és sajnos ide tartoznak az alkohol vagy a drogfogyasztás növekedése is. Különböző érzelmi hangulati jelek, tartós lehangoltság, fokozott ingerlékenység, és van az érzelmi fáradtság, ami egy picit a burnout-tal a kiégéssel együtt tapasztalható. Ez azt jelenti, hogy képtelenség az örömnek a megélése.
2: Változékony, hűvös őszi időre számíthatunk a hétvégén. Előfordulhat eső, a hőmérséklet délután akár 17-18 fok körül alakul. Estére 11-12 fokig csökken. Vasárnap hajnalban még lehet csapadék, később azonban felszakadozik a felhőzet, és szárazabbra fordul az idő. A legmagasabb értékek 16-17 fokot érhetnek el. A jövő héten sok napsütés ígérkezik, számottevő eső nélkül. A reggelek hidegek, a nappalok évszaknak megfelelően enyhék lesznek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Ez a Rádió 1, és csak igazi mai sláger megy. Hozom a Stadium X páros és Metzger Vikit, vagyis Walt Disney Radio Show rezidenseket, jó barátokat, és egy közös dalt, Let's Let Me Go-t. A szakmai és egyéb történéseiket a fiúknak olyan nemzetközi star DJ-k követik, mint például Oliver Heldens az Instagramon, úgyhogy oda kell rájuk figyelni. Hát nem véletlenül, hogy 2025-ben a DJ Szövetség az év producere díjjal jutalmazta a duót. Továbbra is lehet mind a hármójukkal találkozni a Walt Disney Radio Show-ban. Ez a Let's Let Me Go. Go!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a folytatásban pedig egy különleges páros, Purple Disco Machine és Sophie and the Giants, vagyis a német Star DJ producer és egy brit énekesnő. A nagy találkozásuk, illetve az első nagy sikerük az 2020-ra datálható. A pandémia kellős közepén kijöttek a Hypnotize dalukkal, ami írtózatosan nagyot ment, aztán 2022-ben jött az In the Dark, és úgy voltak vele, hogy folytatják ezt a sikersztériát 3 évvel ezelőtt ezzel a dallal. Jön a Paradise!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Több útszakaszon is dolgoznak Miskolcon. Több vagy ha ott. Elindult a 72 órás kezdeményezés. A világ 121 országából érkeznek futók Budapestre. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Több helyen is útépítési munkák és forgalomkorlátozások nehezítik a közlekedést Miskolcon. A 26-os főút Arany János tér és Huba utca közötti szakaszán megkezdődött a felújítás utolsó üteme, ezért a járművek ideiglenesen a belső sávokon haladhatnak, számolt be róla a Minap. A Szeder utcában folytatódik a burkolat megújítása. A Kishunyad utcában ivóvíz vezeték rekonstrukció miatt félpályás lezárás és egyirányú forgalmi rend van érvényben. Az autósokat arra kérik, hogy figyeljék az ideiglenes jelzéseket, tartsák be a sebességkorlátozásokat és számoljanak hosszabb menetidővel. Miskolcon nyitották meg a 72 óra kompromisszum nélkül országos önkéntes akciót. A Fráter György Katolikus Gimnáziumban tartott eseményről a Minap számolt be. A kezdeményezés célja, hogy több ezer fiatalt mozgósítson, akik három napon át időseket, rászorulókat és helyi közösségeket segítenek. Az idei motto a több vagy ha adsz az özetlen segítségnyújtás, az egymás iránti figyelem és az összefogás fontosságát hangsúlyozza. Rekordot dönt az idei Spár Budapest Maraton Fesztivál. A hétvégi eseményen csak a klasszikus, 42 kilométeres távra több mint 10 000-en neveztek. A futók 1200 magyarországi településről, valamint 121 országból érkeznek, a mezőn csaknem felek külföldi. A rendezvény jelentőségéről Kocsis Árpádot, a szervező BSI ügyvezető versenyigazgatóját kérdeztük.
2: Első év, amikor több mint 10 000 egyéni maratonista jelentkezett az eseményre, már viszonylag közel voltunk hozzá, de nem értük el, most viszont meghaladtuk néhány száz fővel, tehát ekkora léptékű maraton nem sok helyen van Kelet-Európában, de Budapesten se volt még. És ebben az érdekesség, hogy két éve mi csak 6000-valahány százan voltunk, és a magyarok száma is ugyanúgy nő, mint a külföldieké, tehát körülbelül fele-fele lesz a magyarok és a külföldiek aránya az eseményen, tehát ez is maga a maratoni táv igazi nemzetközi eseményé vált.
1: A hétvégén csak nem 40 000-en állnak rajtoz a fesztivál 14 különböző távjának valamelyikén. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Változékony, hűvös őszi időre számíthatunk a hétvégén. Előfordulhat eső, a hőmérséklet délután akár 17-18 fok körül alakul. Estére 11-12 fokig csökken. Vasárnap hajnalban még lehet csapadék, később azonban felszakadozik a felhőzet, és szárazabbra fordul az idő. A legmagasabb értékek 16-17 fokot érhetnek el. A jövő héten sok napsütés ígérkezik, számottevő eső nélkül. A reggelek hidegek, a nappalok évszaknak megfelelően enyhék lesznek.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Jennifer Lopez és David Guetta folytatásban, és a Save Me Tonight, és hogy még mi lesz itt a folytatásban nálunk? Hát csupa móka kacagás, mert például jönnek Balázsék extra pillanatai, Balázsék Weekend, 10 órától abszolút képbe lehetünk, hogy az épp aktuális Rádió 1-es kedvencünk hanyadik a top 50-es listán, Györke Attila indítja majd a slágerlistát, jövök én is vissza déltől, 5 órától Cookie Mix-el, 8-tól Disco Sheet, aztán World is My Radio Show.

0: vagyok.
1: Sziasztok, én Gyauri vagyok.
2: Mi vagyunk a Diszkosik.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
6: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!

0: rovatával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most 10 dekagram pápai extra sonka 399 forint. Két termék vásárlásakor az 59 grammos Knorr bolonyai spagetti alap 399 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
3: Ajándék hotdog a Fresh Cornerben. Vásárolj meg a menüt két darab XXL hotdoggal és egy Coca-Cola termékkel. Mi pedig megajándékozunk egy normál hotdoggal.
4: Mondtad, hogy ajándék hotdog?
3: Mondtam.
4: És azt, hogy a Fresh Cornerben?
3: Fresh Body sosem pipázik.
4: Akkor veszünk mi is egyet?
3: Ugye, tehát még egyet?
4: Részletek a freshcorner.hu per ajánlataink oldalon.
5: Most figyelj, hiszen van egy tuti tippünk a kedvezményes vásárlásra. Október 9-e és 11-e között újra jönnek a hádanapok, ahol 20% kedvezménnyel várunk téged országszerte minden darabáras és kilós háda üzletünkben. Csapd le az ősz legcsodálatosabb darabjaira, ráadásul most akciós áron. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
6: Újítsd meg az otthonodat a Jysk nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsonyárú termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a 700 g-os avokádó csomagja csak 999 forint, a magyar kék szőlő kilója pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Kaza Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. 4 pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Október 12-től kísértés, első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
1: Reklámot hallottak.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
8: Őszi nyereményjáték az Osamban. Jelentkezz a játékra, vásárolj bizalomkártyáddal legalább 5000 forint értékben. Kaparja nyereményekért és spórolja heti kedvencekkel is. A kaliforniai paprika 1499 forint helyett 33% kedvezménnyel 999 forint, a fehér szőlő kilója mindössze 549 forint. Irány az Osan, spórolj okosan!

0: igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Magyarország legfranciább DJ-je Cookie. Hétvégente a fellegek berepíti a rádió egy hallgatói.
1: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: be kapcsolni, lassan indulunk.
1: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük!
0: Köszönjük!
2: Reklámot hallottak.
1: Miskolc legfrissebb hírei a rádió egyen.
3: Rózsaszín sétával hívták fel a figyelmet az emlőrák megelőzésére. Nemzetközi ranglistán a Miskolci Egyetem. Életeket menthet a szervadományozás. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Ötödik alkalommal tartottak rózsaszín sétát Miskolcon az emlőrák elleni küzdelem jegyében. A Miskolci Egyetem és a Magyar Rákellenes Liga által 2022-ben indított kezdeményezés résztvevői a színvaterasztól a Városház térig vonultak, közölte a Minap. A program célja volt, hogy felhívja a figyelmet a megelőzés és a korai felismerés fontosságára. A szakemberek hangsúlyozták, hogy a két évenkénti mammográfiás szűrés olyan elváltozásokat is kimutathat, amelyek még nem tapinthatók. A Miskolci Egyetem idén is felkerült a nemzetközi felsőoktatási ranglistára. Az intézmény a 2026-os Round University Rankings összesítésében a 846. helyet szerezte meg, a 10 magyar résztvevő közül pedig a 8. lett, közölte az Uni Miskolc. A több mint 1000 egyetemet vizsgáló értékelés 20 mutatót vesz figyelembe, amelyek az oktatásra, kutatásra, valamint a pénzügyi fenntarthatóságra terjednek ki. A Miskolci Felsőoktatási Intézmény 2024-ben került be először a rangsorba, és azóta folyamatosan szerepel a nemzetközi összehasonlításban. Életeket menthet a szervadományozás. Erre hívják fel a figyelmet a mai donornapon. Október 2. szombatján tartják a szervdonációs és transzplantációs Európa napot, amelynek célja, hogy minél többen megismerjék a szervátültetés jelentőségét. Sok súlyos betegnek ugyanis a transzplantáció jelenti az egyetlen esélyt az életben maradásra. A szervadományozás fontosságáról Mihály Sándort, az Országos Vérellátó Szolgálat transzplantációs igazgatóját kérdeztük.
4: A szervátültetéshez nélkülözhetetlen a donorok adakozó szándéka, és fontos ezzel kapcsolatban megemlíteni, hogy ha valaki életében nem tiltotta meg írásban, hogy halála esetén holttestéből szervet, szövetet távolítsanak el, akkor az elhunyt beleegyezését kell vélelmezni. Mindenki szabadon hozhat döntést a saját szerveit illetően. Ezzel a donornappal is arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy életmentő jelentősége van annak, hogy minél többen hozzunk életünk során döntést saját szerveink halálunk utáni sorsáról.
3: Változékony, hűvös őszi időre számíthatunk a hétvégén. Előfordulhat eső, a hőmérséklet délután akár 17-18 fok körül alakul. Estére 11-12 fokig csökken. Vasárnap hajnalban még lehet csapadék, később azonban felszakadozik a felhőzet, és szárazabbra fordul az idő. A legmagasabb értékek 16-17 fokot érhetnek el. A jövő héten sok napsütés ígérkezik, számottevő eső nélkül. A reggelek hidegek, a nappalok évszaknak megfelelően enyhék lesznek.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
6: Mi történik az idő múlásával, hogy egy kicsit félősebb leszel? Mi változik meg az agyadban? És nem azt szerintem nem a gyerekszületés, meg nem az, hogy a felelősség, hanem biológiailag valami megváltozik, amit megcsináltál 30 évesen, már nem biztos, hogy megcsináltál. Nem
7: úgy siessz,
6: lassabban mész, óvatosabb vagy. Ez egy ilyen, ez egy természetes evolúciós folyamat?
7: Hát az van, hogy fókogykos voltál, azt sem nem vagy az.
8: Hát akkor nézd meg a videót, hogy megjött az agya, vagy mi?
6: Nézd meg a videót, amit kirakott a Feri.
7: És akkor ugye nem volt neked mit veszíteni, a sokosság már van.
8: Tehát tegnap voltunk egy ilyen légibázison, ahol van egy kifutópálya, egy órán keresztül azt üvöltözte a Szilárdnak, meg a Balázsnak, hogy azt vegyétek föl, mikor nyíl azok a motorról, úgy, hogy nem volt nyíl. Érted?
6: Ez na,
8: szerinted megkomolyodott?
7: Nem, nem azt mondom, hogy megkomolyodott, hanem azt, hogy rájött arra, hogy meg lehet halni. Tehát, hogy egyszerűen csak ez azzal jön meg, hogy van gyereked amúgy.
6: Igen, ezt a gyerek hozza meg, hogy elkezdesz olyan dolgoktól félni, mondjuk 40 évesen, amit megcsináltál 20 évesen, már hogy félősebb leszel.
8: 2013.
6: Nekem 2009-ben született a Benny, nekem 4 éves volt.
7: De tudtál róla?
6: Ez egy jó kérdés.
7: Sokat voltál ott,
6: Balázs? Igen. Feltűnt, hogy ott van egy kis aranyos gyerek, amikor már... Nem tudom, úgy valahogy az van, hogy ez így egyszerűen félősebb lesz. De én ezt a síelésen is érzem, hogy nem megyek már úgy, hogy nem síelek már
7: egy
6: úgy.
7: Egy kanyon! Hogy, hát jó.
6: De te, neked ez még nincs meg? Hogy amit, mit tudom én, bevállaltál 20 évesen?
7: Én így születtem, hogy...
6: Hogy fosos vagy.
7: Nem, az van, hogy de amíg, nekem amíg a bátyám meg nem halt motorba esetben, addig nagyon-nagyon vagány voltam, és akkor az levett az életről azért egy néhány évre, és akkor ugye elkezdtem meglátni mindenben a veszélyeket, akkor utána megpróbáltam visszatompítani a kutyakóhoz a kis pánikbetegségem, és akkor utána már nem féltem mondjuk attól, hogy felüljek a metróra egy olyan alagútba, ami kicsit ijesztő volt a többinél, és akkor utána

0: meghalsz, nem? Ha 25 évesen ez így nincs benned, hogy basszus, egyszer meghalunk majd. Tehát kit érdekel 25 évesen, hogy az ember meghal, majd.
1: Szerintem több a tapasztalatod, az, látod, hogy mik történhetnek, elkezd bekerülni az agyadba. A másik meg az, hogy lassabb vagy. Tehát 20 évesen gyorsabbak a reakcióid, könnyebben veszed észre a dolgokat, és a 30 évesen, 40 évesen ugye jönnek ezek a természetes ilyen állapotromlások, amit tudsz nyilván sokat segíteni, de olyan, mint 20 évesen nem leszel.
2: Uh-huh. Azt írja, hogy agyi oka is van, hogy az agyadnak a dopamin szintje, a dopamin receptorok száma természetes módon csökken, így kevésbé hajt a vágy arra, hogy őrültséget csináljál, és izgalmas helyzetekben vegyél részt, mint mondjuk 20 évesen. Tehát amíg 20 évesen én mindent végigpróbáltam, amit lehetett, a repüléstől kezdve a jég alatti búvárkodásig, én biztos, hogy nem mennék el vezetőszáró jég alá még egyszer merülni, úgyhogy hogy egy kötelet fogsz. Vagy nem mennék el barlangi merülésre, ahol barlang van a fejem fölött, és nem tudok följönni, ha mondjuk valami para van. És ilyen helyeket merültem meg, és mentem el, és semmiféle félelemérzet nem volt.
0: Csak igen, és most már nem is kívánok.
2: Én nem mennék be most már egy barlangba merülni. Úgyhogy nem tudsz följönni, csak vissza kell fordulod, és a kötélen visszahúznod magad szűk kijáratokon, és ott tudsz először följönni a vízből. Ezt én megcsántam 25 évesen.
0: Bungee, te ugrottál egy csomót.
2: Biztos, hogy nem ugranék le. Biztos, hogy nem ugranék le. Így, odaálltam, megnéztem, lenéztem a kosár, és kiugrottam.
1: Én ugyanígy vagyok a cukorra.
2: Ugyanígy vagyok, amikor le kell ugrani a boltba, kettő darab képviselő fánként.
1: Hát kókuszgolyó.
2: Sima. Ha 8 kókuszgolyó, hagyjad
1: már. Most hát ránézek egyet, az leizzadok. De hogy igen, azt írják, hogy a Wunder első nóta vagy egy kicsit óvatosak.
2: Akkor rohadjon meg, aki írta, ott van. Jó, hát azóta azért a nézőim is sokkal óvatosabb. Igen. Meg, hogy a idővel a felelősségednek megjelenik az életedben. Család, gyerek, jelzálló, hitel, stabil karrier. És kockázatos döntés miatt már máshol is hatással vagy. Vagy máshol is hatással vagy.
0: És egyre több minden vesztenivalód van, mert 25 évesen nincs mondjuk még család, nincs vagyon, nincs semmi, 50 évesen meg ott a két gyerek.
2: De hogy a gyerek miatt lesz erettegősebb. Én például észrevettem, hogy sokkal lassabban sielek. Lassabban sielek, mint 35 évesen, totyogok. És én úgy sieltem, hogy beálltam így golyóba, és le a feketén, érted?
1: De
2: és
1: Schumacher, aki ugye megmutatta, hogy ez tud veszélyes.
2: Igen. Na, igen.
0: És most már ezek benned vannak, érted? 25 évesen, amikor...
2: Elkezdesz fosni, ez igen. Milyen nyomorúságos.
1: Igen. Ez meg a csiamag.
2: Igen.
1: Ezeket ugyanazt okozza.
2: 32 vagyok, 7 éve élek rettegésbe, azóta vagyok anyuka. A trambulinba sem merek bemenni.
1: Mondjuk oda én sem, de csak a súlyhatár miatt.
2: Igen, neked ott van egy áthúzott kis piktogram figura. Igen, tényleg megállítanak a bejáratra. Hölgyem!
1: Ezt már megbeszéltük.
2: 7-kor egy születésnap lesz, hölgyem, ne tegye tönkre. Ezt már megbeszéltük, igen. Már elmondtuk.
1: Viszem magammal a flabélozomat, hogy én is érezzem a élek.
2: Igen.
1: Ott rázatom magam a popcorn mellett.
2: Igen. Egy idő után belépsz abba a korba, hogy már nem 20 évesek kell fel föltörönt, hanem olyanok, akik felismerik a stroke jeleit. Egyébként tényleg így van. De például ez a motoron nincsen. Na, azt magyarázd meg nekem.
1: Az hamis biztonsági érzet, úgy hívják.
0: Meg az később jött, tehát azt nem csináltuk 20 évesen. Tudod?
2: Jó, hogy nincs mihez hasonlítani.
0: Igen, egy csomó olyan motoros van, aki a 20-as éveit, 30-asat végig motorozta, és nagyon örül, hogy túlélte, és azt mondta, hogy köszöni szépen, ő leteszi. Érted? Mert hogy megvolt, tulajdonképpen meg az volt, élmény megvan, és 20 évesen még valószínűleg mi is úgy mentünk volna, mint a barmok, most már csak fél barmok módjára megyünk, mert nem az élményünk, hogy száguldozunk.
1: Sokan írják, hogy mióta gyerekük van, azóta sok mindentől félek, ami irracionális, és ez azért is van, mert mióta gyereked van, azóta ugye minden odafigyelsz. Tehát az egy folyamatos, hát ezt úgy írják, egy folyamatos készenlétben vagy, mert ugye főleg anyaként, ugye ki kell védened olyan veszélyeket is, amik nem biztos, hogy most vannak, de lehet egy pillanat, hol lesznek. Tehát, hogy amikor majd eljön az, hogy akkor lesz a gyerek, hogy meg tudsz nyugodni, tudod, mert látod, hogy már nem fog beleesni egy konténerbe, hogyha arra sétál, akkor ez nyilván fog tompulni, de azon, hogy te nem tudod magadról, de az idegszálaid olyan szinten letapogatják a környezetet most, hogy egy olyan szürreális dolog, mint egy nagyon magas emelet, az egy pánikhelyzetet tud okozni.
2: Mert hogy el vagy fáradva idegileg az állandó készenlét miatt?
1: Hát meg ahhoz képest, ami mondjuk egy járdán sétálás, ahhoz képest az egy extra dolog, de hogy a járdán sétálás is akkora készenlét Hogy amikor jön valami, ami már effektíve lehet izé, akkor ez már kiüti teljesen a biztosítékot.
2: 34 vagyok, két gyerekem van, azóta kétszer meggondolom a 200 feletti tempót motoron.
0: Tessék.
1: De aztán meghúzom neki.
0: Kétszer meggondolja, aztán megy.
2: 28 évesen az árnyékomtól is össze-vissza szarom magam. Pályit küldte nekünk, igen. Mióta gyermekünk van, irányosan félek a feleségemtől.
1: Amúgy a 90-es években született, vagy a 80-as, 90-es években született emberekhez szólnék, hogy ti emlékeztek rá, hogy nálunk milyen volt a bulizás például, hogy

0: hogy 15, 16, 13 ki hogy kezdte, hogy milyen emberekkel lógtatok együtt éjszaka, milyen helyzetekben voltatok, és hogy most pedig itt állunk, hogy tudom, 40 éves leszek én sem sokára, hogy hú, hát azért, az nem biztos, hogy az úgy, az azért nem volt annyira szerintem.
1: Hogy csoda, hogy túlélted? Tehát, hogy
0: hát
1: olyan helyzetekbe kerültél?
0: Aha. Nem történt soha semmi, pedig aztán voltak helyzetek. És tudod, a mafiózók, ilyen nagyon kiszámíthatatlan alakok, alapból éjszaka egyedül az utcán, alapból olyan helyeken, mint átmenni egy blahalújáró hajnal 4 órakor, tehát hogy összen azok...
2: Ilyen, ha például nálam a mondjuk Panna följön Pestre, barátnőihez, elmennek bulizni, akkor az én 18-es koromban ez eszembe jutott, hogy bármi történhet. Mentünk bele a világba. És most elmondod neki, hogy kicsim, hát a múlt héten is volt egy olyan eset, hogy...
1: Igen, jó hára ijeszgeted, jól elmondod neki.
2: De nem is érti, meg apa, légy igen. Szíves, de mondom, figyelj, készülni kell, tudod, hogy már más ként látod az egész dolgot.
1: És az a legdurább, amikor szembesült a saját félelmeddel, ezt én elmeséltem, 3 éve csúszda park, ugye Spanyolország, Mallorca, kamikáze csúszda. És írja valaki, erőjtött eszembe, hogy ezeken én 20 évesen, figyelj, csukott szemmel hátrafelé. És állsz, és ilyen 13 éves gyerekek mennek el, mellett, ez egy dolog. De megérkezik a te 15 éves gyereked. És elindul egy, csúsz már le, nem csúszom le. Lenézel, toporogsz, még elmegy két gyerek, és rájössz arra, hogy te is az a 18 éves srác voltál, aki haverokkal együtt, mikor elment külföldre, atom hülye lecsúsztatok akár háttal. És ott állsz, két lehetőséged van, majd lecsúszol és összeszarod magad, vagy visszasétálsz a lépcsőn. Tulajdonképpen mind a kettő nagyon nyomorúságos. És ott áll a gyereke 16 és egy győzködő, hogy apa, ne. Értem, hogy kamikáz, érted? És percenként egy halálsikoly attól, aki lecsúszik. És állsz, toporogsz. Fél órát. Nem biztos, hogy... Menj, és már nem előre. Akarsz bizonyítani. Már nem, már tudod...
0: Hogy vannak
1: már...
0: a pitvarjaim?
1: Igen, már nem akarod ezt. És akkor végén eljöttem, de hogy így tudod, már csak azért, hogy ne kerüljek
0: de
1: szarba.
0: De utána leslagozták a csúszdát.
1: Igen, utána lezárták. Kölyál is az ITS kivorult Spanyolországban. Nem
0: szólták. Itt végén lett...
1: bezárták a csúszdaparkot egy hétre. Teljes fertőtlenítés volt.
0: Csak csoki csőnek hívják.
1: Igen, annyit én még életemben nem fostam csúszdám. Halálfélelem egybeköltött fosássikoly volt.
0: Az ott az apád a csoki csőn?
1: Apád nagyon belehúzott, oda néz össze, fosta magát az öreg a csúszdát. Érted, és lemész, de rájössz arra, hogy igen, hogy ez egyszerűen elmúlt, hogy már nem az, hogy 20 évesen hátrafelé csúszol a kamikázem, toporogsz ott hülyén, és közben 8 éves gyerekek egy halálsikolyan lemennek. Te meg állsz, és a két gyereked így néz rád, hogy apa, nem áll. Ez ne
2: de már ettől
1: nem,
2: mész.
1: Hát nekünk te vagy a, tudod. Hát te vagy a bátor, a mindenható. Te voltál. És már nem vagy az. Szóval, hogy...
0: Igen, ez meg az igazság, hogy egy csomó embernek van ilyen PTSD-je, tudod, hogy így posztraumás stressz szindróma, hogy történik vele valami, kap egy rossz diagnózist, ezt ilyet is írtak a hallgatók, hogy volt egy betegsége, amit jól sült el, de felhívta rá az élet a figyelmét, hogy figyelj, már meg is hóhatok, hát akkor mi lesz ezzel?
1: Igen.
0: És akkor ugye elkezdett magadra úgy gondolni, mint egy ilyen nagyon törékeny, már kiszolgáltatott egyed, plusz ugye ott vannak a feltörő emlékek, hogy most akkor ez most csak azért van, mert még kaptam pár hetet, vagy ez most akkor már megérdemlem az életet.
1: Történt, igen.
0: Igen, nehéz ezeket helyre tenni jól, de érdemes, mert amúgy én például tökre kigyógyultam belőle. Mondom ezt most? Azt mondom, hogy mi a jövő
1: héten? Ugye, igen. Pilóta vagyok, amióta megszületett a gyerekem, abbahagytam a sárkányrepülést és a siklóernyőzést. Elkezdtem félni úgy, hogy 13 évet repültem.
2: Aztának.
0: Remélem, nem csatlakoztál semmilyen radikális valláshoz azóta.
1: Érted? Te 13 évet repült, megjön a gyerek, és valami átkattam benned. És egyszerűen elkezdesz egy olyan helyen félni, ami addig a közeged volt, a levegő, a repülés. És azt mondod, oké, gyerekem lett, félek. Az milyen érdekesen működik. Vagy van egy ösztönkör, hogy a szervezet érzi, hogy apává váltál, és felszabadít benned olyan hormonokat, ami megvéd a saját hülyeségettől. Tehát ez lehet egy evolúciós történet? Hogy
2: nem, szerintem itt simán végig gondolod azt, hogy most már felelősséggel tartozol. Érted, nem hagyhatod árván a gyerekedet.
0: Mondok egy durvát.
2: 20 évesen is benne van a halál lehetősége egy extrém dologban.
1: Más a félelem
2: de
1: érzet.
2: De más a félelem érzet, más, igen. Más,
0: mi
2: igen.
0: Van, ha nem is a félelemről szól az egész, csak hogy magunkhoz ugye nem tudtunk jól kapcsolódni, mert hogy mit tudom, nem alakult ki magunkhoz egy ilyen érzelmi viszony, viszont a gyerekkel már ugye nagyon jól tudunk kapcsolódni, mert ugye a gyerek az egy ilyen másfajta entitás. És akkor, amikor elkezdesz ezt a fajta igazi szeretetet, hogy elkezd tétje lenni a dolgoknak, hogy akkor válik minden túlértékessé ahhoz, hogy elveszíthesd.
1: Jöhetem, hogy nem magad irányába megy, hanem valaki más irányába, a gyereked irányába.
0: Mert szerintem tök sokan úgy nőttünk fel, hogy ugye a saját érzéseink úgy háttérre voltak szorítva, hogy mindig azt nézted, hogy mindenkinek mi a jó, meg így helyezkedni kellett, hogy ne legyen konfliktus, stb. És ez arra tanítja az embert, hogy magadat mindig hátra sorold. És ilyenkor az ember amikor felkel, nem azt szokta gondolni, hogy mi ez van a kedvem, hanem próbálsz minél több pozitív dolgot összeszedni, élményeket, dopamint, adrenalint, amit akarsz, ugye, és mondjuk lesz egy pilóta, és aztán jön egy gyereked, aki
1: ami meg, tökre megváltoztatja a dolgot, igen.
0: Ahogy elkezdesz hozzá kapcsolódni, magadhoz is kapcsolódsz ezáltal, tehát az egy másfajta érzelmi jelenlét, és akkor rájössz arra, hogy fú, figyelj, azért
1: ez fontos.
0: Ezt már lehet, igen. Hogy nem akarnám, hogy elmúljon.
1: Gyermekkoromban imádtam a láncitát, falramászás, mindent. 40 évesen két kézzel kapaszkodom, ha fel kell állni a székre, hogy levegyem a gofrisütőt a felső polcról. Mennyire apuka, azt a mindenit. Igen, valahogy ez is ezzel jár, amit így nem gondolnál, hogy olyan receptorok kapcsolnak be, amit 20-30 évesen egész egyszer nem érzed, hogy te valaha fogsz félni olyan helyzetektől, amit egykoron nagyon bátran megoldott. Tehát tök érdekes.
0: Péter például azt hiszi magára, hogy neki nincsen súlya. Közöttek, ja. Nem, nincs gravitáció. Nincs. És akkor például, hogyha elmegyünk valahova, és akkor múltkor például megcsinálta azt, hogy ugye ellenőrizte a klímát egy ilyen hotelba, és van az a jüszkös asztal, aminek két csavarra, oda van csavarozva a lába, tudjátok, az egy funérlap tulajdonképpen lelapkozva.
2: Nem egy erős.
0: És oda tolta, hogy akkor rálépett, és minden lába szétszaladt, és kérdezte, hogy mi volt az elképzelés? Hát, hogy ezt meg őt kibírja simán.
1: De,
0: mondom,
1: de, hát, de, ne, de nem látod, hogy
0: macskát
1: vagy.
0: Nem bírt volna ki.
1: Ő súlytalan, nagyon jó.
0: Neki nincs súlya. És nagyon sok ilyen helyzet van, hogy így látom, hogy megy intézés, hogy de Péter, tehát van súlyod, tehát nem
1: igen, nem vagy súlytalan. Igen. Neki ez a projekciója, hogy neki nincs súlya. Én nem rettegek a csúszdától, inkább attól félek, hogy mire felérek a tetejére, meg is fázhatok.
2: Szép kifogás.
1: Jó, de szép. Ő nem hideg abban a víz. De nincs szükségem arra hideg vízre. Igen, azt a mindenit.
0: Szóval a csúszdáról az a félelmetes amúgy, hogy egyrészt betűri a gatyád a seggedbe, másrészt pedig az, hogy van-e olyan hely, van-e olyan állapotban a kardiovaszkuláris rendszeret, hogy ezt még kivéd azt az érkezési pillanatot.
1: Nét is a jó SMS, mindent összefoglal a korunkról. 10 évvel ezelőtt semmitől nem félte. Most meg már attól rettegek, hogy laktózmentes kapucsinot kaptam-e vagy sem. Így múlik el a világ dicsősége. Régen imádtam kisrepülővel helikopterrel menni, pár éve a lányommal ültem föl egy kisrepülőre, és csodálkozva rettegtem, hogy mi ez a röphajtásos ravatal. Érted? És imádott repülni. És az van, hogy megszületik a gyerek, és tökre megváltozik. Ez kemény.
3: Nyugalom, nyugalom, emberek! Hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Borsodi létesítmények is megnyílnak az erőművek éjszakáján. Fel akarhattak gyújtani egy bogácsi szórakozó helyet. Ma van a Lelki Egészségvilág napja. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Borsodabaúj-Zemplén megye több települése is csatlakozik az erőművek éjszakájához. Az október 16-ai országos rendezvényen energetikai és vízi közmű létesítményekbe látogathatnak el az érdeklődők, számolt be róla a BÓN. Megnyitja kapuit többek között a Lászbérci vízmű, valamint a Miskolc-Tapolcai vízmű és a Miskolci Szennyvíz tisztító telep. Hernádkakon, Tiszaújvárosban, Sárospatakon és Sátor-Aljaújhelyen is lesznek látogatóhelyszínek. A kezdeményezés célja, hogy a résztvevők közelebbről megismerjék az energiatermelés, a vízellátás és a szennyvízkezelés folyamatait. Felmerült a gyanú, hogy szándékosan fel akartak gyújtani egy bogácsi szórakozó helyet. Az üzemeltető feljelentést tett, miután ismeretlenek feltehetően gyúlékony anyaggal locsolták le a kanapékat és a VIP részleget. Az eset október 8-án csütörtök hajnalban történhetett, számolt be róla a BÓN. A hely működtetői a lakosság segítségét kérik az elkövetők azonosításához. Bármilyen szokatlan mozgásról, járműről vagy gyanús eseméről szóló információ hasznos lehet. A biztonsági kamerák felvételeit már átadták a rendőrségnek, amely vizsgálja történteket. Október 10-e a Lelki Egészségvilág napja. Ebből az alkalomból a szakemberek arra hívják fel a figyelmet, hogy saját és környezetünk mentális egészségével is foglalkoznunk kell. Fontos, hogy időben felismerjük a figyelmeztető jeleket, és szükség esetén szakemberhez forduljunk, mondta a rádiónknak Simics Rita, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési szakértője.
2: Ezek nagyon jól megfigyelhetők. Például a viselkedésbeli változások, elszigetelődés a közösségtől, teljesítményromlása szintén egy nagyon jó jelzőrendszer. Olyan kockázatvállalásokat lehet tapasztalni, ami korábban nem volt, és sajnos ide tartoznak az alkohol vagy a drogfogyasztás növekedése is. Különböző érzelmi hangulati jelek, tartós lehangoltság, fokozott ingerlékenység, és van az érzelmi fáradtság, ami egy picit a burnout-tal, aki égéssel együtt tapasztalható. Ez azt jelenti, hogy képtelenség az örömnek a megélése.
1: Változékony, hűvös őszi időre számíthatunk a hétvégén. Előfordulhat eső, a hőmérséklet délután akár 17-18 fok körül alakul. Estére 11-12 fokig csökken. Vasárnap hajnalban még lehet csapadék, később azonban felszakadozik a felhőzet, és szárazabbra fordul az idő. A legmagasabb értékek 16-17 fokot érhetnek el. A jövő héten sok napsütés ígérkezik, számottevő eső nélkül. A reggelek hidegek, a nappalok évszaknak megfelelően enyhék lesznek.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: holnap pedig más sorsas. Ilyenkor már szerintem már szűkítettünk, már a 300-ból talán 10 kulcsos lett, 5-15, nem tudom még a pontos számokat, és aztán utána 9 után majd nyitjuk. Gurulnia kell és örülnie, ez
1: ennyi,
0: az elvárásunk van. Igen,
2: majd
0: ez az
2: nem elvárásunk fognak, van. Ha megnyered, csak ennyit küldtek.
0: Tessék?
2: Majd nem fognak örülni a barátnők, ha megnyered.
0: Ja, igen, nem hiszem, van ilyen, igen?
1: Persze, Magyarországon a jó kis irítség, ne viccel, már persze, hogy van.
0: Titokba kell tartani még egy ekkora nyereményt is, szerinted? Mondjuk, ha élőben megnyered, úgy nehéz, igen, az úgy nehéz, de hogy meg bejelentkeznek, mert hallottam, hogy nyert, gyere, adjál már egy kicsit kölcsön.
1: Ha ebből nem is kéregetsz, ugye ez, mert ez a 20 millió, meg nem is cash, hanem ugye tárgyi nyeremények vannak, most azt nyilván nem fogod mondani, hogy add már nekem a mikrohullámú sütőt, mert nekem pont nincs, neked meg volt és megnyerted, de a pénzbeli nyereménynél biztos, hogy föltűnnek a hiénák. Érted?
0: Persze, hogy megérkeznek azonnal. Igen.
1: Itt ezt nem fogok tudni titokban.
0: És jönnek a pozitív SMS-ek is. Jó lesz, ha vége lesz ebből, elég ebből a sok zakkantból. Neki nem kell kulcs. Ő nem jön oda. Ő csak hallgatni akarja műsor, de azt adják vissza neki, mert a kulcsosok megszálltak. Megszálltak mindenki.
2: De tényleg ennyire irigyek vagyunk egyébként?
0: Mami.
1: Igen.
2: Az, hogyha valaki más nyer valamit, annak te nem tudsz szívből örülni.
1: Nem, annak se tudsz örülni, ha mosolyog.
2: De nem csak
1: a jó
2: ez, nem csak egy sztereotípia. Én eddig akárhány emberrel beszéltem, hogyha valamit én nyertem, vagy valaki más nyert, én annak mindig szívből tudtam örülni, és annak is örültek, bárkivel beszéltem, hogyha velem valami
1: mind
2: jó
1: hazudott,
2: történt.
1: Júli.
0: Hát ez ugye ritkán van, úgyhogy azért...
1: Igen.
0: Abban a formában legalábbis azt az arcodat,
1: amit... Mondj egyet, aminek itt tudtunk volna közösen örülni.
2: Szerencse fia vagyok, hallod. Na. Itt dolgozom.
0: De hogy ezt nem tapasztalat, hogy az emberek irigyek?
2: Általában az a tapasztalatom, hogy az emberek sokkal jobbak, mint ahogy mi egyébként beállítjuk őket. Tehát, hogy mindig arról szól a minden híradás, meg arról beszélünk, még általában úgy állítjuk be a magyarokat, hogy irigyek, hogy utáljuk egymást, hogy furkáljuk egymást, hogy rossz indulatúak vagyunk. Miközben én ennek abszolút az ellenkezőjét tapasztalom. És egyébként meg szerintem nagyon rossz a kommunikáció. Tehát, hogyha folyamatosan ezt hallja egy ember, mikor a gyereknek azt mondod nagyon sokszor, hogy te hülye gyerek vagy, akkor idő után elhiszi magáról, hogy én hülye gyerek vagyok. Ha minden felületen azt hallod a magyarról, hogy irigy, és áskálódik, és egy szemétláda, akkor egy idő után el fogja magáról hinni. Hogyha nem ezt kommunikálnánk folyamatosan minden felületen, hogy a már pedig a magyar az ilyen, akkor nem lehet, hogy egy kicsit változnának a dolgok.
1: De hol élsz, Júli?
0: De szerintem te álomvilágban élsz.
1: Hol élsz? Csak menj
0: oké, kezdjük el mondani egy hónapig, hogy egyébként egy jó indulatú, a más boldogságának örülő, kedves, jó természetű nép vagyunk. Sajnos sok szempontból ezek, sajnos nem.
2: De
0: tehát,
2: engem
0: és
2: csak
0: vannak
2: ilyen
0: kivételek.
2: Emberekkel hoz össze a sors, akkor ez hogy a francba létezik?
1: Szerencse fia vagy, Júli.
0: De mivel hoz össze a sors?
2: Az, hogy jó indulatú, mosolygós, kedves emberekkel.
0: Hát hány bántok? Hát csak olvasd el a mai SMS falat, Júli. A 30-at én töröltem, hogy ne kapjál ideg összeomlást. Jó indulatú, kedves emberekkel, nézd már rá.
2: Elszoktam, hidd el.
1: Na, hát és nem az van, hogy új kimutatás van a kocsiból, miért jössz, nem engedlek be, rohadjál meg, dögölj meg. Hát ugye, nézd meg a szemetelést a buszon, ha odaszólsz, még meg is vernek. Hát, de tényleg.
2: De gondolod, hogyha Párizsban felszállsz egy buszra, és
1: de most ne hozz be, rólunk beszélünk, ne hozz be Párizs, meg nekem tök mindegy, hogy mit hozol be, mert nem az a fontos.
2: De be kell hozzam, mert összehasonlítjuk a nemzeteket, és azt mondjuk, hogy a magyarok, általában azt mondjuk, hogy a magyarok azok általában rossz indulatúbbak, mint a környező országok, hogy soha nem tudunk örülni a másik sikerének, hogy mindig elkedvetlenít az, hogyha a másiknak jó, nekem pedig nem.
0: Ez nem van? Vagy te nem ezt tapasztalod? Egy öntető örömöt látsz, hogy beállunk valami mögé, hogy örülünk másikének, hogy a Facebookon kedveseket írunk, hogy nem vagyunk irigyek, hogy nem vagyunk megkeseredve, hogy nem vagyunk borzasztóan depresszívek és rossz indulatúak a másikkal. Te azt látod, hogy egyébként egy jó hangulatú, pozitív, ilyen olaszos temperamentumú, egy ilyen mindegy, hogy mi van, örüljünk, táncoljunk, ezek vagyunk, ez történik. Érted? Ahogy az izraeli gép leszállt, hát ezek az emberek majdnem meghaltak, hoztak egy GBL hangszórót, és végig táncolták az utat, és ha elmész Izraelbe, ezt tapasztalt, hogy énekelnek, táncolnak, jönnek, mennek, és egy olyan vibe van, hogy egyszer megőrülsz attól, hogy úristen, hogy lehet ennyire pozitívan nézni mindent, pedig hát aztán azért nagyon sok mindent kapnak ők is. És hogy vannak ilyen népek, de mi ilyenek lennénk,
2: én
0: nem?
2: Én azt nem gondolom, hogy itt minden embernek egy fáklyás menet az élete, de én azt veszem észre, hogy ha a városban közlekedek, hogy az emberek mosolyognak egymásra.
0: Mosolyognak?
2: Igen.
0: De hol élsz, Juli?
2: Mosolyognak egymással.
0: Tegnap láttam egy mosolygós pincércsajt.
2: És nem tudtad értelmezni.
0: Nem, és annyira megörültem neki, és én úgy vagyok ezzel, mint te, hogy mindenkinek, akinek jó kedve van, vagy mosolyog a kocsiba, vagy mosolyogva fut, és nem egy ilyen hihetetlen közöny és undor van az arcán, én úgy meg tudok örülni, hogy az az öreg ember lettem, aki megdicséri őket, hogy jaj, de jó látni, hogy valakinek jó kedve, és közben hallom az öreg bácsit, hogy maga még fiatal, örüljön, és megmondom, hogy tök jó látni, hogy mosolyogsz. Aztán talán egy volt futár volt, meg egy pincércsaj. Ja igen, voltam valahol tegnap este, és ilyen nagyon-nagyon, de nem nekem szólt, hanem hogy láttad, hogy szereti a munkáját, szívesen ajánl egy italt, jó kedve van, és hogy megálltál, hogy Atyaisten, de jóba vagy, tudod, hogy ez de jó látni. És hogy megrökönyödtem, hogy ez már milyen ritka, hogy átnézel a kocsiba, hogy buvabaszott emberek ülnek, hogy mindenki ilyen savanyúképpen járkál, hogy senki nem röhög az utcán. Te röhögő, mosolygó embereket látsz az utcán. Tehát én akarok a Juli univerzumába élni. Vagy te vagy nagyon csattog, és mikrózol durván, amit nem tudunk.
1: Valami érdekel, mondd el a szer nevét.
0: Én adnám, hogy bárcsak ez lenne, de hogy nem ez van, hogy te irrealitásban vagy, és tök jó lenne, ha ez lenne. De egy elmész olaszhoz, és nem ez a mindenhol mindig jobb, de egy kilépsz kicsit ebből az országból, és azt jelenti, hogy kapok levegőt, hogy az emberek mosolyognak, hogy elmész Koppenhágába, és azt látod, hogy jönnek-mennek, teli szájára röhög mindenki, nem telefonoznak, bicikliznek, leülnek tizen, dumálnak, nagy duma van, nagy röhögés van, és azt érzed, hogy van a vibe, ide meg kimész, okay. És most nyilván nem szórakoz, erre elmész, hát azért a mékesebb sokszor, de Budapest is, nem?
1: Hát
0: mi az útvonalat, hova mész?
2: Gyere velem, felszállunk
0: a 8-asra, leszállunk a Ferencre, ott már nagyokat nevetünk. És imádnám, ha ez lenne, onnan hova mész tovább?
2: Onnan elmegyek a Kökig.
0: A Kökig.
2: Ott nagyon sok
0: ember. 3 grammot, igen, a díleret, hazamész vekerni, és kérdő, hogy komplet veker lesz így.
2: Akkor a pupilákon ülök el később.
0: De nem lehet, hogy vekerni mindenki csatomban? Van egy mikroközösség.
1: Valaki osztogatja körbe.
0: Van egy ilyen mikroklimát, a karázsvásárot csináltok, tudod, elmikrózgattok, nagyon helyesen el vagytok, de mindenki fromom van egyébként nálatok, de itt így ventiláltok, én ezt szeretem.
2: Figyelj, lehet, hogy egyébként az embernek arra áll rá a szeme, amit szeretne látni.
0: Ebben szerintem van igazság.
2: Olyan embereket látok magam körül, akik, hogyha a metrón, a buszon egy turista odalép egy magyarhoz, én még soha nem láttam olyat, hogy valaki elfordult volna, hanem kézzel, lábbal, Google-el valahogy magyarázott. Útba igazítanak, átkísér a kereszteződésem, mutogat, elvisz ide-oda. Tehát, hogy én nem tudom, akkor biztos velem van a baj, de én folyamatosan csak segítőkész emberekkel, meg jókedvű emberekkel, tehát akit megszólítasz, te egyet mosolyogsz, és visszamosolyog rád. Nem azon, hogy... De azt mondom, mert akkor... mindenki ebben vagy, mindenki ilyen, hogy de ha te mosolyogsz, akkor visszamosolyognak rád, tehát hogy itt kellene elkezdeni, hogy egy kicsit...
0: Na jó, Feri, ma vedd fel a bamba vigyort, gyere, mutass egy Na így a szavára nem fogad senki visszamosolyog.
1: Na, mi van?
0: Gyere, szia!
1: Hello, Balázs!
0: Nekem hülye, itt vagyok, nem mondom neked. Jó, Matisztől.
1: Matisztől mindenkinek.
0: Megnézzük, hogy visszajön ez a hangulat. Jó?
2: Nem fog.
0: Én nem vagyok pessimista, meg szerintem egy csomó értékünk van, meg egy csomó dolgot jól látunk, meg egy csomó mindent lehozunk, de nekem ez, amiről te beszélsz, nekem meg pont ez hiányzik nagyon ebből az országból, hogy mindenki nagyon savanyú, hogy azt látom, hogy senki, mindenki ül az arccal a kocsiba egyedül, hogy ránézel egy csajra, a világén nem akar visszamosolyogni, csak ilyen magammal sálok szóba arckifejezéssel vonulnak ezek a fiatal nők, férfiak, unottan, szomorúan. Én nem látom ezt a hihetetlen.
2: Tudod, hogy vezetek? Megállok a piros lámpán. Igen. A másik autóba.
0: Jó, elég. Tudom, Szefort. De te egy másik univerzum igen. vagy.
1: Kolléga, magának is gyönyörű napja van.
0: Igen, Juli, de azért nem mindegy, hogy veled nevetnek, vagy rajtad. Tehát azért az egy nagyon... Veled nevet az ország, vagy rajtad nevet, amilyen megkerni, aki mellé mehetsz. Jó, megérkezel az autóhoz a zümzüm.
2: Zümzüm.
0: Arra is csinálsz.
1: Az enyém zümzüm, a tiéd micsoda.
0: Hát megértem, Jézus, itt a Szefors fordulja, hallod, ez teljes rottyom van ez a nő, hallod, ez csutka, ez készen van. Értem, hogy mit mondasz, igen.
2: Nem szólok át, meg nem tudálok át.
0: Csak átmosolyok.
2: Csak lehúzom az ablakot.
0: És átbeadnak egy 500-ost a CV-t, tessék, mama, hajts el.
2: Szerencsétlen.
0: De nem ezt értem.
2: Nem volt pénz rivott.
0: Szerintem azt nagyon adom, hogy amire fókuszálsz, az a valóságod. Ezt adom. Uh-huh. Tehát, hogyha negatív rezgésben vagy, és mindig minden szar, és megkaláltad a napi szarodat, megtad, amint tudsz zümmögni, és akkor holnap is meglesz, és egy idő után szar lesz a valóságod, mert minden nap találtál valamit, az mint szar lehet. Ezt tényleg adom, hogy az a valóság van, amire te fókuszálsz, te teremted, vagy te vonod. Ezt igen. De a mosolygós, kedves, segítőkész emberek vidám vibe-on jönnek, mennek a városban, hát ezért ezt nem tapasztalom, de bár csak így lenne.
2: Hogy jobbak vagyunk, mint amilyennek általában beállítjuk saját magunkat.
0: Nem lehet, hogy reálisan látjuk magunkat, hogy igen, sokszor a magyar egy tud jókedvű lenni, de sajnos egy irigy, és sokszor bizony egy rossz indulatú nép, és kívánnánk a szemét, ha valaki nálunk ügyesebb, sikeresebb, és soha nem azt nézzük, hogy gratulálunk neki, soha nem azt nézzük, hogy ügyes volt és megcsinálta. Mennyit keresett rajta, mennyit lopott, mi sikerült neki, és nekem nem.
2: De akkor ez, mikor ment el ez a vonat?
0: Nem tudom. Nem tudom. Most nézd meg, most itt van ez a jelenség, és lehet, hogy nem jó példa, de itt van az ott jelenség. Most nézd meg. A sziget után az a fajta, én nem is tudom, irigység és bődületes rossz indulat, ami árad felénk a szakmából, a podcastekből, a beszélgetésekből, hogy az, hogy a jelenséget nem értik egy dolog, az, hogy egy trash vagy nem, ez is jó. De hogy 10-ből 8 beszélgetésben senki soha nem tette, az a gyerekek, jó vagy nem, ez egy olyan produkció volt, hogy ilyet a sziget is litkára le a kalappal. A nettó irigység, a mennyit keresett rajta, a hogy lehet, hogy neki előélete sincs, és ezt csak magamon tapasztaltam, és ezért én átlépek. De a szemléletet nagyon szépen megmutatja, hogy volt valaki, aki megcsinált egy szigetet 3 év után 65 000 emberrel. Bejutottak, kijutottak, levezényeltük, megcsináltuk. És egy giga monster produkció állt ott a színpadra, amire a Káder is azt mondja, hogy gyerekek, ilyet a sziget is ritkál át ennyi technikát. És 10-ből 8 szomorú, 2000-es hallgatottságú podcastben a világot megfejtő azt mondja, hogy mi azért baj az Oti, mert az a Blaha Luiziától veszi el a pénzt, meg a Meringer Marcitól, meg a...
1: És nem, mert arra nem megy el.
0: Mert erre kiment másfél milliárd, ami egy bruttó jegybevétel, még ahhoz is hülye, hogy utána számolja, hogy még azt se érti, hogy mi a valódi bevétel, de ez a magyar zenét tönkre teszi, mert az emberek akkor nem a Blaha Luizián a koncertre mennek, hanem ide.
1: Hát de eldönthettem és volna, hogy melyikre megy.
0: És azt mondta, hogy emberek, teljes tévedés, vakon vagytok, nem értitek, hogy mit csinálunk. De ez egy dolog, hogy nem értitek, de hogy hülyeségeket beszéltek, és borzasztó irigyek vagytok. Ez egy jó vibe ország. Ezzel azt mondom, hogy gyerekek, szeretem vagy nem, trash, de giga volt, és le a kalappa, és nagyon jó. És mindenben ilyenek vagyunk. Ha nyer, akkor miért nem annyit nyer, ha keresett? Miért annyit keresett, ha sikeres? Miért nem rohad meg? Hát én mosolyoghatok én a Blaha Luiza térre rá, hát a kocsiból.
1: Egy
0: nagyon nagy szemléletváltás kellene, hogy kicsit örüljünk, hogy kicsit legyen nekünk bennünk a jó, mert ha benned jó, körülötted is jó, de ha én belül nem jó, nekem nem tudom észrevenni a jót. Tehát én ezt nem érzem annyira, de tök jó lenne, ha így lenne.
2: Gyere,
0: univerzum. Mi van? Már fekerné rá. Még nem rá. Mi van a univerzumban? Jó, mi a dózis? Mi a cucc?
2: Folyamatosan emelnem.
0: Igen, min vagy? De adom. Szóval,
2: hogy... Tudnád, minő nálunk a kertben?
0: És bán, de mérhetetlen rossz indulatot látok a Facebookon, mérhetetlen fanyalgást látok egy tévéműsor kapcsán, mérhetetlenül mindenki belerúg és arctalanul kommentel, és a szemedet kiválja, nézd meg a közbeszédet, nézd meg a morált, nézd meg a hangulatot. Borzasztó nehéz jó vibe-ot találni, hogy de azért mi egy pozitív és jókedvű nép vagyunk.
2: Na, de ne haragudj, nyisd ki egyetlen videót, egyetlen posztot egy külföldi ország, bármelyik posztját, nézd meg egy videót, és nézd meg alatt, hogy milyen kommentek vannak, ez nem magyar sajátosság.
0: Én most nem a kommentekre gondolok, hanem az elmeállapotra, a tudatállapotra, a meggyőződésre, hogy azért elmész, nem tudom, egy kicsit lejjebb, és azt érzed, hogy más a hangulat, hogy dumálnak, és értem, hogy van egy tengerpartjuk, és ott vannak, és jó, de hogy valahogy, és nyilván egy idegen országban kicsit mindig könnyebb, de valahogy azt érzed, hogy könnyebb a létezés, könnyebb a légkör, nem ez a kicsit szomorú, megkeseredett, agyongyötört magyar társadalom néz vissza rá. Nem kell, én jól el vagyok a
2: semmi.
0: De nagyon szeretném azt a világot látni, amit te látsz. Vagy azt élni, hogy ez tényleg egy ilyen ország lenne, vagy te vagy egy ilyen rózsaszín felhő, és mész, és akkor megint elvész. Tűzfalra nézőszobát, megint kiveszed, nem vagy itt, megint tűzfalra néz. $100 kell többet rádozni. Nem érdekel. De jó a vibe, és itt vagy. És imádom, hogy ilyen vagy. Tök jó. Tehát igen, te semmi bajom nincs. Te melyik oldalon vagy? Melyiket adod? Középen vagy.
3: Közép. Van ilyen is.
0: Ez az ország. Jó,
1: gyerünk,
0: Laci. Ez az ország.
3: Én tudom, hogy
0: igen, Anna Vekerlén vagy hol vagy? Te melyikben vagy?
4: Úgy vagyok, hogy próbálok pozitívat adni. Nem érdekel, hogy mit kapok. Tényleg nem érdekel, a saját világomban vagyok, és én mosolygok. Olyan is van, hogy áll valaki, és látom, hogy mondjuk egy csaj, mondjuk szép körmei vannak, és mondom, hogy milyen szép a lakkod, és visszamosolyog rám. Tehát én ugyanazt kapom vissza az élettől, amit én beleteszek.
0: Jó irányba kell le. Meg kell, gyerekek, ezek ez mondom, ott valamit termesztenek, megcsinálják, ledarálják, megsodorják valami.
4: Nem érdekel a kesergő, mert a himnuszunknál elment ez az egész dolog, tehát az is egy nagyon szomorú dolog, én ezt vállalom, sajnálom. Megpróbálok úgy beleállni, amit a Juli mond, hogy igen, én úgy állok hozzá, pozitív vagyok, rámosolgok, visszamosolgok a 8 buszsofőr, mert rámosolgok reggel, és úgy szállok le. És nekem ez egy jó leső érzés. És nem érdekel, tehát ha nem mosolyog, akkor nem. Én viszont oda mosolyogtam.
0: Tökre adom. Jó, Csefi. Jó, pakold ki a zsebédet, Juli. Jó? Nézzük azért egy kis tömére ennek. Ja, érdekes, drukkolok, hogy ez legyen. Hát ezért ülünk itt kicsit minden reggel, hát a ketten nevetnek, nem? De hát egyre nehezebb. Hát ebben legyen az alkalmi.
4: Hát rajta.
0: Még sokáig tudod szorogatni. Nem, miért kikep az a csávot.

0: kicsit.
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
2: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
3: Újra jön a Top 500.
2: A Fox Post applikációja támogatásával.
4: Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
5: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!

0: az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Kérsz fekete virslit?
3: Nagyon szellemes, olyan nincs.
2: De van! Édes csilis és áfonyás ízben is.
3: Persze, meg rémfinom nuggetszek is vannak.
2: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
3: Az ég kék, a Halloween füstli és nuggetsz master food.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen, a DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válaszza a Baby Love 100 g-os gyümölcspürét bioeperrel, áfonyával, almában mindössze 249 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
6: Gree energiahatékony hőszivattyúk és fűtésre optimalizált légkondicionálók hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
7: Fantasztikus árzuhanás a Coop-ban. Most 20% kedvezmény 200 Coop márka termékre október 14-ig. Keresse akciós saját márkás termékeinket és spóroljon velünk. További részletek coop.hu.
8: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Hálószobai termékek széles választékával rendelkezünk, és most 40-70% kedvezményt kínálunk számos fekvőbetétre, és 30-70% kedvezményt számos párnára. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy online a jysk.hu-n. JYSK. Scanning, Aging, Sleeping and Living.
9: Most figyelj, hiszen van egy tuti tippünk a kedvezményes vásárlásra. Október 9-e és 11-e között újra jönnek a hádanapok, ahol 20% kedvezménnyel várunk téged országszerte minden darabáras és kilós háda üzletünkben. Csapd le az ősz legcsodálatosabb darabjaira, ráadásul most akciós áron. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
1: Reklámot hallottak.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
10: Őszi nyereményjáték az Osamban. Jelentkezz a játékra, vásárolj bizalomkártyáddal legalább 5000 forint értékben, kaparja nyereményekért és spórolja heti kedvencekkel is. A kaliforniai paprika 1499 forint helyett 33% kedvezménnyel 999 forint, a fehér szőlő kilója mindössze 549 forint. Irány az Osan, spórolj okosan!
11: Egyedi megjelenés, kényelem, biztonság.
12: Taxi!
11: Minden csomagommal együtt, oda, ahova akarom. Igen, ez a Best Stop Taxi. Hívd, ha a legjobbat akarod. 0646 363 363. Vagy töltsd le ingyenes applikációnkat Best Stop Taxi Miskolc néven.
0: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatóit.
13: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
1: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
13: Ahol!

0: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk.
1: Miért hallgatják egyre többen a Rádió Egyet? Mert itt szólnak a legfrissebb igazi mai slágerek is. A legjobb válogatásban. A legjobb válogatásban. A Rádió Egyen a legújabb kedvencek is meg.

0: Reklámot hallottak.
1: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Több útszakaszon is dolgoznak Miskolcon. Több vagy ha adsz, elindult a 72 órás kezdeményezés. A világ 121 országából érkeznek futók Budapestre. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Több helyen is útépítési munkák és forgalomkorlátozások nehezítik a közlekedést Miskolcon. A 26-os főút Arany János tér és Huba utca közötti szakaszán megkezdődött a felújítás utolsó üteme, ezért a járművek ideiglenesen a belső sávokon haladhatnak. Számolt be róla a Minap. A Szeder utcában folytatódik a burkolat megújítása. A Kishunyad utcában ivóvíz vezeték rekonstrukció miatt félpályás lezárás és egyirányú forgalmi rend van érvényben. Az autósokat arra kérik, hogy figyeljék az ideiglenes jelzéseket, tartsák be a sebességkorlátozásokat és számoljanak hosszabb menetidővel. Miskolcon nyitották meg a 72 óra kompromisszum nélkül országos önkéntes akciót. A Fráter György Katolikus Gimnáziumban tartott eseményről a Minap számolt be. A kezdeményezés célja, hogy több ezer fiatalt mozgósítson, akik 3 napon át időseket, rászorulókat és helyi közösségeket segítenek. Az idei motto a több vagy ha adsz, az özetlen segítségnyújtás, az egymás iránti figyelem és az összefogás fontosságát hangsúlyozza. Rekordot dönt az idei Spár Budapest Maraton Fesztivál. A hétvégi eseményen csak a klasszikus 42 kilométeres távra több mint 10 000-en neveztek. A futók 1200 magyarországi településről, valamint 121 országból érkeznek, a mezőny csak nem fele külföldi. A rendezvény jelentőségéről Kocsis Árpádot, a szervező BSI ügyvezető versenyigazgatóját kérdeztük.
3: Első év, amikor több mint 10 000 egyéni maratonista jelentkezett az eseményre, már viszonylag közel voltunk hozzá, de nem értük el, most viszont meghaladtuk néhány száz fővel, tehát ekkora léptékű maraton nem sok helyen van Kelet-Európában, de Budapesten se volt még. És ebben az érdekesség, hogy 2 éve mi csak 6000-valahány százan voltunk, és a magyarok száma is ugyanúgy nő, mint a külföldieké, tehát körülbelül fele-fele lesz a magyarok és a külföldiek aránya az eseményen, tehát ez is maga a maratoni táv igazi nemzetközi eseményé vált.
2: A hétvégén csak nem 40 000-en állnak rajtoz a fesztivál 14 különböző távjának valamelyikén. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Változékony, hűvös őszi időre számíthatunk a hétvégén. Előfordulhat eső, a hőmérséklet délután akár 17-18 fok körül alakul. Estére 11-12 fokig csökken. Vasárnap hajnalban még lehet csapadék, később azonban felszakadozik a felhőzet, és szárazabbra fordul az idő. A legmagasabb értékek 16-17 fokot érhetnek el. A jövő héten sok napsütés ígérkezik, számottevő eső nélkül. A reggelek hidegek, a nappalok évszaknak megfelelően enyhék lesznek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Rászkó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
5: Kollégámmal mentünk Párizssal turista busszal, reggel megjelent zsebébe egy pár zoknival és egy szál piros Marlboróval.
6: Na, hát ez korrekt.
7: Férfi.
5: Korrekt. Ez férfi.
6: Nekem igen. Van egy ismerősöm, ő 3 hetes dél-amerikai útra indult el, 3 alsógatyával és 2 pólóval.
5: Tök igaza van.
6: Azt mondtam, hogy kimossuk.
5: Tök igaza van.
7: Szeretem ezt. Amúgy, aki például El Camino-ra mennek, azok nem visznek maguk a sok cuccot, nem?
6: Hát cipelje a francot.
7: 2 tang, azt meg lehet fordítani, azt csak.
5: Szerintem ez ugyanolyan, ugyanaz az a két tábor van, mint a nem tudom, a fél tangnál tankolsz, vagy villog a sárga, és még kihúzod, és még elviszed a gyereked az újba. Az utazás, a bepakolás, az ugyanilyen. Vannak a mindent bepakolok, nehogy baj legyen, és vannak a lazán, majd ha baj van, ott megoldjuk című pakolók. Nincs átmenet. Vagy minden, vagy semmi, nem?
7: Én mindenkettő tudok lenni, attól függ, hogy milyen a, nem tudom,
5: a csapat, akivel mész?
7: Nem, hanem éppen én mibe vagyok, mert tudok lenni, egy zacskóval is látok menni, meg van az, hogy elviszem magammal mindent, de csak azért, mert úgy nincs kedvem eldönteni, hogy mit vigyek magammal.
5: És akkor beraksz mindent.
7: Meg
5: gondolom, hogy gyerekkel utazik az ember, akkor azért mindent, tudod, minden esetőség, legyen bármi, ha egyedül, akkor azért egy kicsit lazább vagy.
7: Szerintem gyereknevelés szempontjából az első mérföldkő, amikor nem kell magad a fürdetőkádat vinned, mindenféle orci-porcit, tehát mint egy nagykövete.
5: Igen, elkezdek kicsit megnőni, azért az már jó, igen. De hogy tényleg milyen érdekes az ember, hogy milyen hitrendszer ahhoz képest pakol, nem? Tehát, hogy a minden bajra felkészülök, vagy a nem lesz semmi baj. Na most például nekünk ezen a túránkon ott volt a minden bajra felkészülök embertípus, és a úgyse lesz semmi, vagy ha lesz, azt lehozzuk.
6: Hát kiegyenlítettük egymást.
5: Igen, tulajdonképpen is ez így nagyon szépen kiegyenlíti egymást, igen. Igen, igen, igen. Ez teljesen tipikus, de hogy valahogy és ez működik is ráadásul. Nem tudsz, nincs egy átmenet, hogy csak úgy átlagosan bepakolsz. Én legalábbis azt vettem észre, hogy ez nem.
7: Igen?
5: Végig is értáltam az El Caminót, cipertem az óriási táskát egész úton, találkoztam két ausztrál, egy ilyen mini táskával sétáltak. Mondom, ez kemény. Az utolsó napokban kiderült, hogy hatalmas utazótáskával jöttek, csak volt olyan szolgáltatás, hogy 10 euróért elviszik a szállásra.
6: Ja.
5: A következő szállásra a tudszadat. Azt a mindenségét.
7: Úgy jó szerintem, hogyha melletted megy valaki kocsival. Is sétálsz,
6: de is tudsz ülni néha.
7: Húszak grúl mellett az asszony.
5: Egy kicsit
7: megvan
5: kicsit
7: már a meg áttörés, Józsi. Még nincs. Jó, akkor egy kicsit előrébb gurulok. Most

0: Hogy mivel készültél. Nekem az egyik kedvenc ilyen nyaralási élményem az különben az, amikor az ember elmegy, végigvisz az egész hetet, és azt a három ruhát, amit a tetején tart, azt így felvált, felveszi.
1: Igen, és az összes többit megvajt. Milyen jó érzés, mikor tisztán hozod vissza az összes többit.
0: Nem jó érzés, mert ugyanúgy ki kell most, mert olyan szaga lett, mint a helyi környezetnek, és azt nem bírod elviselni az új, vagy a régiben, vagy nem tudom.
1: Bennünket ez nem zavar.
0: Igen, bocsánat, igen, elnézést kérek.
1: Fújjunk magunkra egy kis ezt-azt, és meg vagyunk.
2: Feri már akkor rádiózott, amikor Bell feltalálta a telefont. Hozzá telefonált be egy első játékra. Igen. Egy hétre mentünk Horvátba, két felnőtt, két gyerek és két kutya. A férjem a hatodik táska után rám nézett, és ennyit mondott, te nem vagy normális. Na ezért mondom, ők a szorongva pakolók. Tehát az orrcseppnek, a pótorrcseppnek, a kesztyűnek a pótkesztyű, hát és a pótjáték. Hát
1: inkább a ruha.
2: És a ruha?
1: De itt szerintem, hogy ugye hölgyről van szó, szerintem ő készült egy reggeli szettel, akkor amivel lemegyünk a partra, ha este bemegyünk a városba, sétál oda egy újabb szett.
2: De csak a nők ilyenek, vagy a férfiak is tudnak ilyenek lenni? Vagy a férfiak mindig kis táskával, a nők mindig négy bőrön, de ez az alapsztereotípia, hogy igen, ilyenek vagyunk?
1: Igen, mi könnyebben lehozzuk. Nem? Van valami férfi ismerősöd?
0: Mi az mi?
2: Hát mi férfiak? Hát mi férfiak?
1: Ja. Mi tudod?
0: Ja, mert nagyon sok fajta mi van.
1: Inaktív karakterek, de
0: nézem, hogy most miről beszélsz, hogy most csak pontosan kire gondolsz, a motorosokra, a melegekre,
2: vagy a meleg motorosokra. Igen. Nem, arra, hogy ez, valahogy ez egy ilyen csajos dolog. De hát nézd meg, mi is akivel voltunk. Nem, sokat pakolni. Sokat pakolni.
0: Igen, de ez azért van, mondom, mert a döntést nem akarjuk ott meghozni. Tehát ha el tudom dönteni, hogy milyen ruhát akarok felvenni, akkor pontosan tudom, hogy mire számítsak is. Ha nyaralni megyek, nem akarom tudni, hogy mire számítsak, csak lepjenek meg. Történjenek már olyan dolgok, amikre nem számítok, de legyen hozzá ruhám, ha akarom, hogy legyen hozzá ruhám.
2: Ha olyan kedved ne legyen. Van. Igen. Feleségemmel elmegyünk nyaralni két bőrön, de hazafelé három bőrönnyi tudsz hazaírja Gábor.
0: Példakép, ezt úgy hívják, be kell vásárolni. Amúgy nekem több ilyen álmom is volt, hogy egyszer elvigyünk egy üres bőröndöt, hogy csak megtöltök mörccsel, amit ott hazafelé szerzek.
1: A profik kint vesznek hozzá bőröndöt is. Ugyanis az a mondat hangzik el, legalábbis nálunk, hogy úgy se kell több a két hátizsáknál egy hétvégére. Kimész, és akkor egyszer csak kint állod magad egy olasz piacon, vagy egy nem tudom hol, ahol néz,
2: ahol
1: milyen
2: cuki.
1: Igen, megveszed, és azt valamibe haza kell hozni, tehát mit veszel még? Táskát.
0: De amúgy kéne, nekem van egy, az a neve, hogy Hulken, nem tudom, láttatok már olyat.
1: Hulken?
0: Aha, az a kedvenc, az egy ilyen lifehack gyakorlatilag. Hulkennek mondják szerintem, de Hulkennek hívom. És ez egy olyan szatyor tulajdonképpen, aminek kerekei vannak, de össze tudod hajtani, és ha mindenféle méretbe lehet kapni, berakod a kis táskádba, és akkor, hogyha megszorulsz, akkor mindent belehajítasz, és hazagurítod. Nem, tehát sokkal jobb, de gulós bőrön. Minden irányba van lila is, nekem
2: meg
0: arra.
2: Te mit tudtok három napra két bőröndöt pakolni? Tehát, hogy ez, az, milyen eshetőségekre készültök?
0: Hát egy
2: 1800 wattos, egy 2500 wattos.
0: Egy betontörő.
2: Igen, irreális. Tehát, hogyha végigveszed a cuccokat, is irreális a három napra a két bőrön. Nincs ilyen. Attól,
0: hogy mekkora mert hogyha ugye csak magamra gondolok, azért két bugyi is helyet foglal. Tehát...
2: Jó, hát most, oké.
0: Nem van az, hogy azt hittem, nem lehet emelni egy lélózatyorra.
2: Másnak az egy bevásárló szatyor.
0: Figyelj, valaki a készszagra készül ilyesmivel. Igen. Teljesen mindegy. Szóval, hogy sok szempontból, például én nem bízhatok abban, hogy otthon hagyok egy pulóvert, ezt majd veszek a hotelnek a shopjában, mert tudom, hogy csak mi emmesig lesz a méret. Nem? Tehát akkor viszek magam a pulóvert például. Te bízhatsz benne, hogy majd a Feri ad neked egyet, hiába hálózsáknak fog kinézni, de legalább rá fog menni. Ez sok szempont van.
2: Igen. Csajom 4 óra balatonozásra 2 táskát hozott le. Érted? 4 óra balatonozásra.
1: Egy fürdőruha is kész.
0: Hát a másik nap alatt megfordult.
2: Igen, a másik nap megfőzött egy csomó mindent. Igen, tehát egy nap alatt megfordulsz 4 óra alatt 2 táska. Ezt nem csinálják férfiak. Tehát nincs ilyen férfi, aki ezt megcsinálja. Ez csak és kizárólag nők csinálják. Teljesen más univerzumban vagytok, vagy máshogy gondolkodtok. Igen. Egy alsógatya minimum 4 nap, ha jól fordítgatod. Igen. Idén voltunk több napra horgászni, egy autó plusz utánfutó, megbeszéltük, hogy jövőre 2 autó, 2 utánfutóval készülünk, úgyhogy 2-en vagyunk. Jó, de az más, mert ott horgászutcok vannak, az érthető. Barátom jön hozzá nyaralni, mennek egy gyerek anyossal, BMW 5-ös kombi plusz utánfutó. Egy gyerekkel mennek és anyósok, benne mikro, porszívó, stb. Mondta, hogy ne szóljak hozzá. Érted, mikrót visz a nyaralásra és porszívót. Hát úgy, ahhoz mennyire szorongsz, hogy porszívót kell vinned a nyaralásra? Tehát azért ahhoz már nagyon, nagyon meg kell lenni.
0: Egy morzsa porszívóval?
2: Nem, egy normál porszívóval. Normál porszívót elviszi a nyaralásra.
0: Nem azért fél, hogy ellopják otthonra, amíg távol van?
2: Igen, elviszi a cuccokat.
0: Megveti magának a drága porszívót, akkor ezt azért visszük magunk alapjuk.
2: Igen, hát azért a porszívót azt nem hagyjuk.
0: A legdurább dolga, amit szoktam vinni magammal, hogyha elutazunk, az a macska. Az nem ilyen szokványos. De én sokszor elviszom magammal a macskát, mert nem szeretem otthon.

0: Nem.
1: Hát Epstein nem ment, nincs útlevele. De meg az nagy kereszt lenne neki, de amikor kocsival megyünk, akkor nem.
2: De annak van macska hordozója, annak van macska tápja, tehát egy macska megdobja az összsúlyt, mert egy csomó mindent vinned kell a macskával. Hordozó, táp, tál, nem tudom.
0: Jó, alom, de mi az nem? A tárgy,
1: amit... Almot nem viszünk maga, csak macskát.
0: Mi az a tárgy, amit mindig viszel, és még sose volt rá szükséged? Csak mint hallgató írja, hogy ő például mindig pakol egy könyvet, amit érintetlenül vissza.
2: Nem, nem, így van. Most elmegy nyaralni, most nagyon sokat most fogok olvasni. Igen. Most úgy kiolvasom magam, hozzá se nyúlsz a könyvhöz.
1: Jó, az könnyű, nuncsaku.
0: Igen.
1: Az mindig van nálam.
2: Igen.
1: Akár ütött, igen.
2: Figyelj, most lehetünk Madridban a repényet. 4 napra. Ugye? 2 felnőtt és 1-5 éves gyerek.
0: Várjál, 4 nap az azt jelenti, hogy az első jössz, tehát 1 éjszaka, 2-3 éjszaka.
2: 3 éjszakát vagy kint, egyik nap jössz, 4. nap jössz, 2-t vagy kint, teljes 2 napra. 2 felnőtt, 1-5 éves gyerek. 1:30-kor azon győzködött a feleségem, hogy legyen mindenkinek 20 kilós feladott podgyásza. 60 kiló cucc. Úgy, hogy 2 felnőtt és 1 5 éves gyerek. Ezt viszik 3 20 kilós bőrönbe. Ezek a nők szerintem, mondom. Ez női hozzáállás.
0: Védekezés?
2: Ha mindenre felkészülünk, minden esetőségre felkészülünk.
1: Pufogtatjának a sztereotípiákat, hogy rosszul érezzük magunkat. Nem fog rosszul érezni magunkat. Ti meg máshogy vettök nyomorultak. Igen. Beszéljünk inkább arról.
2: Igen. Hogy... arról is beszéltünk. Figyelj, a feleségem wellness szállodába kávéfőzőt hozott.
0: Az a biztos legyen, érted, a reggeli kávé az...
1: Ez Zsűl is megcsinálja, nem? Zsűl?
2: Igen.
1: Szoktál vinni magad a kávéfőzőt? Mindenhol viszi magát, tessék.
2: Jó, legfölöslegesebb dolog, amit nyaralásra viszel, tessék, futócipő. Mindig elhiszem, milyen jót fogok futni a tengerparton napfelkeltében. Szerinted?
0: Soha egyszer föl nem kelsz.
2: De a nyaraláson, amikor pakolsz, megjön a kedved berakni egy-két olyan dolgot, ami egyébként hiányzik az életedből, mondom, és azt gondolod, hogy majd fogod csinálni.
1: Elmondom, most lelántom a leplet.
2: Na,
1: lelántom a leplet. Nagy a pofája Sebestyén Balázsnak, de aki azt gondolja, hogy nincs mindenre felkészülve, az nézzen be a csomagtartójába. Jó? Tehát nézzen be a csomagtartójába, hogy hány edzőcipők aludik ott, hány ételadag, hány különböző túlélésre szükséges dolog.
2: Kevés tudatosság van ugyan benne, de ezek mind benne vannak.
1: Igen, de hogy te bárhol megállsz, gyakorlatilag egy lakó karavánnal érkezel meg, érted? Tehát most mondd meg őszintén, fel tudnál öltözni most a kocsitból?
2: Simán.
1: Akkor miről beszélünk?
2: Ja, simán.
0: Na jó, de az más, simán. Az egy élethelyzet.
2: Fölöltözni? 4-szer átöltözöm neked a garázsban.
1: Egy letűr összetoldom neked a lezsómon.
2: A maradékból még egy hétig ajánlunk itt 8-an. Simán, persze. Ott élek konkrétan, igen. Van annak ellentétje, 8 nap Ciprus, 2 felnőtt, 1 gyerek, mindenkinek kézipodgyász. Na ők a másik véglet.
0: De az a jó. Hát ők a Ciprus, meleg van, minek? Mi nagy kabátot raksz be, vagy mit teszel be?
2: Igen, mit tud. De hogy azért mindenkinek kézipodgyász, 1 hétre gyerekkel, az viszont meg már a másik oldalra haladó egyébként, igen. Az teljesen memben van, igen. Gyerek nélküli pár vagyunk, figyeld. Kombi autót kellett venni, érted? Kombi. Igen, sok megkiáltó jelet. Gyerek nélkül kombival mennek nyaralni. Úristen. Tudod, mi fér oda be? Azt tudod, zongora. Mi adag egy kombi autó? Oda egy tényleg egy zongorát beraksz.
1: Zongora, egy kísérőzenek, egy minyomó, egy...
2: Igen.
1: Nem is tudom elképzelni.
2: Motoros túrára komplet szerszámkészletet viszek, bár semmit nem tudnék megjavítani.
0: De legalább van.
2: De úgy érzed, hogy van. Tomi küldte nekünk Pozsonyból.
1: Én nagyon sokat járok el, tehát hogy sokat vagyok úton, és nekem kialakult egy rossz szokásom amúgy ezzel kapcsolatban. Nekem lett egy utazós bőrön, mert utána már kibepakolni, és van egy bőrön, amiben soha nem vagyok biztos benne, mi van benne.
2: De ott marad a cucc, amikor megérkezel.
1: És akkor kinyitom, és akkor azt mondom, hogy ó, hát valóban én gondos, bocs,
2: vagy.
1: Igen, és de nem használom fel teljes tartalmát, már csak így random cserélődne benne a dolog, de hogy mégis van ilyen fals magabiztosság, hogy minden nálam
2: van. Minden ott van.
1: Lehet, igen.
2: Jó, kivisz takarítószert nyaralásra, hogy kitakarítsa a szállást, nagyon sokan írják. Domestoszt pakol anyósom, mert indulás előtt kitakarítja a szállást.
0: Már várja, ahogy elhagyod.
2: Vagy ahogy elhagyod, írnak olyanok is, akik megérkezésnél ki áttakarítják az egész szállást, ezért ha kocsival mennek, akkor tisztítószert visznek magukkal.
0: Hát nehogy ott elkapjál valami fertőzést.
2: Hát azért azt jó, nagyon át kell takarítani.
1: Figyelj, valamivel meg kell dögleni szerintem azért. Tehát azért nem lehet, mindentől megóvod magadat.
2: Na jó, de azért elvinni Domestoszt itthonról 1,5 litert egy hátizsákba vagy bőrönbe, hogy ott ki tudjál takarítani, főleg ha repülővel mész, azért ez is teljesen eszement. Teljesen eszement. A Egyiptom 2 hét kisméretű hátizsák, írja Reni.
0: Na,
2: az rendben van. Porszívót amatőr, mi mosógépet vittünk nyaralni, esküvírja Bernadett.
1: Ne. De ők kibéreltetek valahogy egy ilyen tengerparti villát, ahol minden volt, csak mosógép, nem? És azt mondod, na jó, akkor,
2: akkor viszünk mosógépet, igen.
1: Én akkor hamarabb tanulnék meg patakban mosni, mint hogy eljövök ki mosógépet.
2: Hát igen. Valaki vitte Kolumbiába a súlyzókészletét is. Igen, hát ez is megtörtént, igen.
1: Mi voltunk úgy nyaralni, hogy elfogyott a tiszta ruhánk, és akkor fogtam magam, és kerestem egy ilyen éjjel-nappali mosodát, ami egy nagyon-nagyon rossz környéken volt, és folyamatosan képeket küldtem Péternek, hogy ez az utolsó selfie, amit láthat rólam valaha.
2: Itt még élek. De,
1: itt még élek, és aztán hogy megoldottuk.
2: De nagyon hardcore arcok vannak. Patrik írja, figyeld, Ausztria 2 nap 2 éjszaka, ketten a párjával. A kombi autónkat lehajtott ülésre pakoltuk tele. Érted? Tehát amikor ugyanazt a komfortot akarod vinni, és elviszel mindent a kombi autóba, akkor minek mész valójában? Minek mész? Aj, nagyon kemény. Öreganyám kötelező felszerelése, amit visz magával nyaralása, 1 kiló kenyér, 1 kiló húsból fasírt, mert fasírozott, az hidegen is jó.
0: Jaj, de finom
2: az aztán. Hidegen is jó. Azt a mindenségét neki. Anyám ózongenerátorral jár nyaralni. Elviszi az ózongenerátort, hogy jó legyen a levegő a szálláson.
1: Nekem van olyan ismerősöm, aki maga egy ózongenerátor.
2: Jó, itt vagy, írnak a hardcore arcok, figyeld, mit viszünk még nyaralni, vicceltek. Ágynemű húzatot, hogy átcseréljük a szálláson. Tehát ő elviszi egy komplett garnitúrát, hogy tiszta legyen az ágynemű. Általában egyébként tiszta, ha nem nagyon csupi szállás.
1: Én attól jobban félnék, hogy mi van az ágyneműben, tehát mi a paplan, milyen...
2: De vinnél ágynemű húzatot, vinnél párnát.
1: Dehogyis nem. Én mondjuk voltam olyan hotelben, ahol nem is hotel volt, egy szállás, nevezzük szállásnak, ahol olyan volt a szituáció, hogy így mondtam, hogy én a kocsiban alszom, a hatházi pedig kabátban aludt az ágy tetején. Szóval hogy szerintem azért vannak
0: durvák. Na jó, de hány helyen aludtál, ez egy volt ilyen. Most emiatt azért nem kezdesz el szorongani és vinni minden egyes utazásodra egy
2: nagyon-nagyon, igen, nagyon kemény.
1: Nem,
2: nagyon
1: de volt időszak, amikor elgondolgattál egy lakóautón. Tudom, mivel csak így beparkolnék mindig a műfáz mögé, és akkor én csak felsétálsz a színpadra. Nem kell gondolkodni.
0: Ott van benne öltöző, tusoló, minden.
2: Anyósomtól kaptunk ruhagőzülőt, azt is el kellett vinni magunkkal Bulgáriába, a dobozba, mert azt mondta, hogy kell. Onnan vettem ki a kocsiból, minkor hazértünk, ahova beraktam, természetesen igen.
0: Jó, de alkoholos törlőkendő? Az van nálad.
1: Az a férjemnél szokott lenni.
2: Van nála, visz magával? Vagy ilyen
1: kézöltetlenítő? Hát igen, mert hogy ugye, ha én beviszem őt a mosdóba a gyereket, akkor én meg tudom oldani, de a férjemnek ugye segítség kell, hogy ott megfelelő környezetet teremtsen neki. Tehát, hogy ugye lányok, ugye nem ültetjük rá sehol. Úgyhogy már kiskorától meg kell tanulni ezt a ripper fivérek módjára. Ő betámaszt, én tartom ő oldalról, hogy és akkor minden rendben van.
2: Azt a mindenit. Figyelj, szállás az érkezéskor a klímafertőtlenítőt viszek. Mindig viszek magammal, és kitakarítom a klímát, amikor megérkezünk. Az is milyen, mennyire szorong. Mennyire szorong, te jó Isten.
1: Péter azzal kezdve belépünk a szálláson, lepattintja róla. Ahogy tudjátok ezt a külső
2: házat,
1: megnézi, meglátja, hogy koszos, már megy a recepcióra, hogy na, akkor lehet takarítani.
0: És akkor

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Rózsaszín sétával hívták fel a figyelmet az emlőrák megelőzésére. Nemzetközi ranglistán a Miskolci Egyetem. Életeket menthet a szervadományozás. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Ötödik alkalommal tartottak rózsaszín sétát Miskolcon az emlőrák elleni küzdelem jegyében. A Miskolci Egyetem és a Magyar Rákellenes Liga által 2022-ben indított kezdeményezés résztvevői a színvaterasztól a Városház térig vonultak, közölte a Minap. A program célja volt, hogy felhívja a figyelmet a megelőzés és a korai felismerés fontosságára. A szakemberek hangsúlyozták, hogy a két évenkénti mammográfiás szűrés olyan elváltozásokat is kimutathat, amelyek még nem tapinthatók. A Miskolci Egyetem idén is felkerült a nemzetközi felsőoktatási ranglistára. Az intézmény a 2026-os Round University Rankings összesítésében a 846. helyet szerezte meg, a 10 magyar résztvevő közül pedig a 8. lett, közölte az Uni Miskolc. A több mint 1000 egyetemet vizsgáló értékelés 20 mutatót vesz figyelembe, amelyek az oktatásra, kutatásra, valamint a pénzügyi fenntarthatóságra terjednek ki. A Miskolci Felsőoktatási Intézmény 2024-ben került be először a rangsorba, és azóta folyamatosan szerepel a nemzetközi összehasonlításban. Életeket menthet a szervadományozás. Erre hívják fel a figyelmet a mai donornapon. Október 2. szombatján tartják a szervdonációs és transzplantációs Európa napot, amelynek célja, hogy minél többen megismerjék a szervátültetés jelentőségét. Sok súlyos betegnek ugyanis a transzplantáció jelenti az egyetlen esélyt az életben maradásra. A szervadományozás fontosságáról Mihály Sándort, az Országos Vérellátó Szolgálat transzplantációs igazgatóját kérdeztük.
2: A szervátültetéshez nélkülözhetetlen a donorok adakozó szándéka, és fontos ezzel kapcsolatban megemlíteni, hogy ha valaki életében nem tiltotta meg írásban, hogy halála esetén holttestéből szervet, szövetet távolítsanak el, akkor az elhunyt beleegyezését kell vélelmezni. Mindenki szabadon hozhat döntést a saját szerveit illetően. Ezzel a donornappal is arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy életmentő jelentősége van annak, hogy minél többen hozzunk életünk során döntést saját szerveink halálunk utáni sorsáról.
1: Változékony, hűvös őszi időre számíthatunk a hétvégén. Előfordulhat eső, a hőmérséklet délután akár 17-18 fok körül alakul. Estére 11-12 fokig csökken. Vasárnap hajnalban még lehet csapadék, később azonban felszakadozik a felhőzet, és szárazabbra fordul az idő. A legmagasabb értékek 16-17 fokot érhetnek el. A jövő héten sok napsütés ígérkezik, számottevő eső nélkül. A reggelek hidegek, a nappalok évszaknak megfelelően enyhék lesznek.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Nem csináltunk még úgy, hogy vagy magyart, hogy ne 8-tól hívjuk őket, hanem 7-től. Mit szóltok hozzá?
1: Iskolába viszik
0: a kis fikatúrok, ott ülnek még a átsülésen, ahogy írta Barna Más. Még a call centeresek csak 8-tól dolgoznak. Lehet, hogy kedvesebben felveszik most nekünk a telefont, és megnézzük, hogy
2: hát engem
0: hogy van.
2: 8-kor hívna, nem tudom, hogy a kedvesség benne lenne az első 10.
0: Undokság lesz? Szerintetek, hogy van a magyar? Milyen október 6-át ülünk éppen?
2: Ma volt az első olyan reggel, hogy 6:45-kor még iszonyat sötét volt, tehát ilyen éjszakai sötét volt.
0: Hát szerintem már nincs jól a magyar.
2: Nem mondok jókat, szerintem nem
1: várható. Szerintem a felvevési átlagunk nőni fog.
0: Igen.
1: Ugye, tehát még nem 7
0: óra
1: dolgozik,
0: miatt nem gyarakodnak.
1: Igaza van, nem gyanakszik, hogy ez mi lehet. Jó fejség az nincs.
0: Jó fejség nincs.
1: Szerintem kevés.
0: Undokság lesz, nem beszélgetnek velünk, lerakják, nem lesznek, szűkszavúak lesznek, és nincsenek jó állapotban.
1: Igen.
0: Itt az ősz, lenyomták a szeptember.
1: Ideg van, igen, mégse olyan fényes a nap, ahogy azt gondolták.
0: Aha.
1: Tehát ó, ezer dolog.
2: Szerintem úgy fogják fel, hogy igen!
0: Jó, akkor oké, akkor félig elmegyünk, mint két jó hívásunk lesz, félig, tessék, 15 van.
1: 15. Á, nem, 5 fölvett hívásunk lesz, igen? De ebből 3 undok.
0: Igen, 3 undok.
2: Szerintem senki nem veszi fel.
0: Jó. A Lackó legenerált számokat
2: fogja felvenni.
0: Nem fogja felvenni. Az van, hogy ugye nyilván tudjátok, nem a falról hívunk, tehát ne írjatok, hogy engem hívjatok, itt vagyok, direkt nem. Tehát ez pont az, hogy nem a falról vesszük. Laci generál valamilyen magic generátora van neki. Itt van egy A4-es lapon, tele van telefonszámokkal. Na Lackó, a puha kacsoddal a kössébe egy számot, és kezdjük el bombázni, jó? Már érzem is, jön. Mogorva.
1: Gyünacsi.
0: Mogorva, Erika, 50-es kozmetikus. Jó? Mogorva, 50-es Erika kozmetikus. Cippeket kérek tőletek is. Jó. Mit éreztek?
1: Nem férfi, vidéki, az egész biztos, figyelj.
0: Mondom, hogy Erika kozmetikus, karcagi.
1: Üvöltözik a gyerekkel, nem ez az ország másik vége, egész biztos, hogy mi nem indulunk el.
0: Erika nem karcagi és nem kozmetikus, jó?
2: Jó, egyedül húzatok be nekem, köszönöm.
0: De várj, mi volt a tipped?
2: Senki
0: nem veszi fel, jó? Egy tipp eszernek húzzuk be. Lajos, gyere Lajos! Érzem, Lajos karosszéri alakatos, Püspök 60-ban van, kicsit ájtszólással beszél, és ízesen elküld minket a...
3: Szám nem elérhető abban az esetben, ha ön hozzájár...
0: 2-t húzzatok be az Eszternek. Bár ez nem számít találatnak, halló.
2: Nem, ez nem számít találatnak.
0: Ez nem számít. Igen. Jó, Lajos
2: telegettünk.
0: Én érzem, hogy jön Péter. Péter jogi osztályon dolgozik, és budapesti. Kicsit visszafogott.
1: De most miért a karosszédi alakatost, azt elvesztettük?
0: Ez nem vette föl.
2: Van az a műsor, amikor tudjátok, benyúlnak ilyen nagy lyukakból, kiúznak ilyen harcsákat. Uh-huh. És ugye nem tudod, hogy mit fog kihúzni. Ez ugyanaz, csak a telefonos verziója.
0: Gyere, Péter, gyere. Jogi osztály, Péter. Visszafogott, egy halót fog mondani.
2: Halott?
4: Halló.
0: Mondom. Kedvi csokolom, jó reggelt kívánunk. Zavarhatunk egy pillanatra, élő adásban mondjuk a rádió egyen Rákóczi Ferenc, Ráskó Eszter és Sebestyén Balázs van a másik oldalon.
1: Jó reggelt!
2: Jó reggelt!
4: Jó reggelt, üdvözlöm!
0: Kedvi csokolom, zavarhatunk egy pillanatra, csak egy általános hangulat felmérést végzünk minden hónap végén vagy elején, és szeretném megkérdezni, hogy tetszik lenni október 6-án?
4: Hát én jól, köszönöm szépen. Én korán kelő vagyok, úgyhogy már megyek a dolgomra, már bevásároltam. Úgyhogy abszolút.
0: Jaj, de keresztnevet kaphatunk?
4: Márta.
0: Mi mindenkivel tegeződünk. Merre vagy, Márta? Nem kell pontosan, hát csak hogy melyik ország részen értünk el. Ha...
4: Itt vagyok Budapesten.
0: Budapesten.
1: És nyugdíjas?
4: Igen.
0: Nyugdíjas. Egy kis reggeli bevásárlással, és utána napközben kis főzés, és minden más.
4: Hát minden, amihez kedvem van, persze.
0: Hát ez milyen szabad nyugdíjas
4: élet. Ez a nyugdíjas életnek a kulcsa, hogy azt csinál az ember, amit akar,
1: és
4: amihez kedve van.
1: Nyugdíj előtt is ennyi dolgod volt, vagy ahogy nyugdíjas lettél, mert ugye a nyugdíjasok mindig sietnek, korán elmennek boltba, és aztán te is mondtad, hogy egy csomó tennivalód van. Előtte is ennyire aktív voltál, vagy ez a nyugdíjjal jött?
4: De nem, én előtte is aktív voltam, de azért megyek korán a boltba, mert korán felébredek.
0: Jól van, Márta, örültünk, jó kedved van, vásárolsz, telnek a nyugdíjas évek, jól vagy mondhatni. Ez nekünk egy nagyon pozitív október indulás. Jól van, köszönjük, vigyázz magad, örülünk, hogy beszéltünk.
4: Köszönöm, minden jót nektek.
0: Köszönjük, ciao,
1: jó egészséget.
0: Tehát akkor Márta nyugdíjas, jól érzi magát.
1: És jól van.
0: Nagyon jó.
1: Hogy lehet jó legyen?
0: Értem, érzem, de érzem, jön a Tibi.
2: Jön a Tibi,
0: nagyon jön a Tibi.
2: De ez már erre kusztod a Tibinek, hogy...
0: Jön a Tibi, Tibi dorogon van, és egy gumisnál dolgozik.
2: Na. Ahogy felhívottnánk a rakamúzi gumist, hogy jó van-e még egyáltalán?
0: Tippeljetek már ti is, hát a tippelés a legjobb. Jó. Gyere Tibi dorogról, gyere Tibi!
2: Szerintem.
0: Igen?
4: Halló?
0: Hát mondtam. Halló, kezi csokolom, jó reggelt!
5: Jó reggelt!
0: Zavarhatunk egy pillanatra? Rákóczi Ferenc, Ráskó Eszter, Sebessén Balázs, a Rádió 1-ből telefonálunk. Egy rövid közelmi kutatást végzünk.
5: Csupa fül vagyok.
0: No, egy keresztnevet kaphatunk-e?
5: Kata!
0: Jó reggelt, Kata! Hát Kata is
1: meg. Megeződhetünk, Kata.
5: Na, nyugodtan.
1: Nagyon kedves, hogy köszönjük.
0: Hol értünk el helyileg, merre vagy?
5: Miskolc Tapolca, Avalon.
6: Avalon!
1: Nyaralgatunk!
0: Wellnessezgetünk? Wellnessezgetünk?
5: Dolgozunk.
2: Az egy nagyon jó kis hely.
0: Azért nagyon szeretjük azt a helyet, így van.
2: Igen,
5: találkoztunk már itt veletek, úgyhogy
0: voltunk már
5: ott, igen. Ismerősek vagytok.
0: Nagyon jó. Na, hogy telik az október? Jó a kedv, jó a hangulat, dolgozol?
5: Hát dolgozok, a kedv a szuper. Hát így, hogy a napsütés azért kitart, azért menőben sokkal jobb az ember hangulata és kedve, de hát azért már várjuk egy kicsit az esőt, kell egy kis frissülés.
0: Az jön majd, igen.
1: Családi élettel mi van, ha a munka rendben van, ott van-e valami baj?
0: Minket csak a rossz hírek érdekel,
1: hogy csak fasz keresem.
0: Igen, csak a rossz hírekre megy rá, ha a pozitívumok nem érdekesek.
5: Minden szuper, apuci viszi a gyereket a bölcsibe.
0: De jó.
5: Úgyhogy jó, minden
1: jó, de az egészséged, de csak van valami baj. Nem fáj a fogad?
0: Igen, csak beteg vagy, hát, van valami, nem lehet semmire jól.
5: Hát, így, hogy mondod, fájni nem fáj, de két hete voltam pont a fogorvosnál. Tehát, na. Hál' Istennek azért ilyen dolgok most nem gyötörnek, de nem kerülnek el.
0: Nagyon jó. De akkor jól vagy te is. Tehát akkor jól vagy, dolgozol, minden rendben.
5: Igen.
0: Miskolc Tapolca.
1: Jó, műkörömről a lak nem pattant le véletlenül?
5: Nem.
2: Csak azt mondom, Ferinek van most egy új vállalkozása, és orszámtörmöket épít.
1: Ferinél.
5: Fodrásza voltam, tehát a hajam is rendezett, tehát nagyon szépen festve van, vágva van.
2: Azt lehet hallani a hangodból, hogy jó
0: a hajad. Jól vagy, tényleg jól vagy. Egyelőre kettőből kettő, aki jól van. Jól érzi magát a magyar. Örültünk akkor, köszi, hogy beszéltünk. Vigyázz magadra.
2: Küldj egy ugatlan a vouchert, jövünk.
0: Igen, tudom szintén a szárad a menedzsmentjén.
5: Jó, hogy ne.
0: Köszi, szeretjük a helyet. Köszi, ciao.
5: Sziasztok.
0: Ciao.
1: Gyerekek. Na, két hölgy.
0: Most már találjunk valakit, aki nincs jól, ez kezd zavarni. Dehogy is. Jól van a magyar. Jó? Gyere,
2: very
0: Gábor.
2: Good.
0: Tessék?
2: Very good magyar.
0: Gábor, de... Ferihegyen légiforgalom irányító. Visszafogott egy kicsit, éppen válik, de megpróbál jókedvű lenni. Haló?
5: Haló?
0: Szerencsém. Kezdi csokolom, jó reggelt kívánunk.
5: Jó reggelt.
0: Kezdi csokolom, zavarhatunk egy pillanatra. Rákóczi Ferenc, a Ráskó...
2: Eszter. Sebessén Balázs, aki a demenciával küzd az utóbbi napokban.
0: Így van. Zavarhatunk egy pillanatra, egy élő rádióadásban vagyunk, csak néhány kérdést tennénk föl.
5: Hát elsőnek is honnan kapták a telefonszámokat?
0: Egy telefonszám generátorból teljesen random, véletlenszerűen generálunk telefonszámokat, és ez úgy generálódott. Nincs benne semmi tudatosság.
2: Vagy a Sebessén Balázs telefonjából, ezt nem lehet tudni.
0: Csak szeretném megkérdezni, hogy hogy van, milyen az október, hogy telik a reggel? Ez csak egy néhány kérdés elég zavarnánk.
5: Köszönöm a kérdését, még kora reggel van, nemrég kezdtem, úgyhogy...
2: Na, tessék!
1: Na, ez munkában?
0: Szorgos a magyar. Munkában?
5: Igen.
0: Egy keresztnevet kaphatunk?
5: Melinda,
0: hol értünk el? Merre vagy az országban?
5: Dunalmás,
0: láttam meg. Nem
2: hallom a forgalmat a háttérben, hogy most éppen úton vagy? Most dolgozni?
5: Igen.
0: Dolgozom? Mit dolgozol?
5: Kereskedelemben
0: dolgozol. Jó,
2: dokutár.
0: De úgy nem vagy rosszul, tehát hogy te is úgy jól indult ez a kedv, neked is. Jól vagy, nem? Minden oké?
5: Hogyne, igen.
0: Szóval, jó, akkor azért annyira nem. Jó,
2: Melinda, nem egy ilyen reggeli arc, úgy veszem észre.
0: Melindának nagyon korábban.
2: Mikor ezt szoktál bebutolni? Mikor vagy már ugye a toppon? 2 körül?
5: 10 óra környékén már.
0: Jó, akkor visszaírunk.
1: 5. kávé után.
0: Oké, akkor nem zavarunk, köszi, akkor meg a feled beírjuk, hogy félig vagy jól. Jó? 2,
2: jól
0: van, egy félig. Oké, ciao. Hello. Imádom, mikor valakit így begyúrunk, tudod, ilyen nagyon furán távolságtartón indul, de a végére se enyhül meg. De hogy a végére is...
1: Nem, azért már nem
0: abszolút.
2: Én Melindával vagyok, teljesen őszintén, mert szerintem reggel hírkor valakit felhívni, az egy terrorcselekmény.
0: Gyere Zoli, nőgyógyász. Budapesten dolgozik, épp rendel. Nagyon érzem, ez most akkora Zoli lesz. Nagyon jön a Zoli. Kicsit mély hangú, visszafogott, tessék, ezt fogja mondani.
1: A lábúja megvan?
0: Egy lábúja hiányzik, és...
7: Kis Ádám.
0: Haló?
2: Kis Ádám.
7: Igen.
2: Jó reggelt
0: kívánunk, a Rádió 1-ből telefonálunk egy élő reggeli műsorból. Ráskó...
2: Rákóczi Eszter és Sebessén Balázs.
0: Zavarhatunk egy pillanatra, csak néhány kérdést tennénk föl.
7: Persze, tessék.
0: Egy keresztet kapott. Merre fogsz
2: felépni mostanában Ádám?
0: Igen, kis Ádámnak Ádám, hívják. De nem az a kis Ádám, nem a humorista kis Ádám.
7: Nem, sajnos nem van.
0: Ádám, mert hol értünk el, merre vagy?
7: Pécs. Illetve Komló, bocsáss meg.
0: Komló. Oh. Pécs és Komló. Hát a gyönyörű környék ott.
1: Hát a környék gyönyörű, igen. Csak ugye a bányászat fúta.
0: Igen.
2: Nem Balázsnak nincs egy kis mászobra ott valahol?
0: Igen, ott laktam. Mivel foglalkozol, Ádám?
7: Én a távfelügyeleten, a Multialarm ZRT-nél dolgozom diszpécserként.
0: Ó, hozzád jönnek be a riadt hívások, hogy a kiskutyának megperezgett a riasztó, van-e valaki a házba, hogy küldjenek valakit, betörők vannak. Aha.
7: Pontosan, pontosan.
2: Úgy voltak jó betörések, amikor ti is kicsit az így összehúztátok magatokat?
7: Előfordul, igen, de többségében sajnos csak az ügyfelek rontják el.
1: Igen. Lenne valami igen. Jó buli,
2: de... Ez olyan jó, nem, hogy ott ülsz teljes kamuflásban, tudod, ilyen az égek katonai öltözékben, és akkor mindig csak elrontják a kódot, miközben jöhetne végre van jó kis...
0: A szokásos kérdés, küldjem a járőrt, vagy ne küldjem a járőrt, ugye ez kell...
7: Pontosan, így van, pontosan, kendőzetlenül.
0: Használtalak benneteket, igen. Hogy indult az októbered, milyen a köz, úgy a hangulatod, egészségügyileg minden oké, jól vagy, egészségesnek tűnsz?
7: Jól vagyok, kellemesen. Telik, így van, köszönöm szépen.
0: Jó kedved van, rend, családi állapot, munka, minden rendben.
7: Így van, ahogy mondod.
0: De valami rosszat mondjál már, ne legyen már mindenki ennyire jó.
1: A kevés, a fizú.
2: Zsibad a balkarok.
0: Szúr a szíved. Szúr a szíved.
2: Igen, valami
0: legyen már. De akkor jól vagy, Ádám, mondhatni.
7: Így van, köszönöm.
0: Szereted ezt a melót, amit csinálsz?
7: Hát, elmegy, nehéz.
1: Na most, amikor nincs riasztás, akkor nyugodtan üldögélsz.
0: Igen.
7: Hát azért van, nem szoktunk unatkozni.
0: Jelszót kell mondanod neked, és akkor az ügyfél is mondja a saját jelszavát, és akkor ketten egymásra találtok. Jól van, örülünk, jó munkát akkor neked, jól vagy, rendben vagy. Egyelőre az a helyzet, hogy jól van a magyar. Jó, vigyázz magadra, jó munkát, ciao.
7: Ciao,
0: hello. Gyerekek, hát na? Mi történik itt?
1: A 7 óra, gyerekek, ennyi. Igaza volt a hallgatónak, aki azt írta, hogy 7-től kell csinálni.
0: Pozitív.
2: Barnabás, kapsz egy hónap hallgatója.
0: Igen, dolgozik, jó kedvű, jól van. Még senki nem találkoztunk, aki igazán rosszul lenne. Addig ne hagyjuk abba, valaki találjuk.
2: Azt mondják, hogy fizu van. Hát most van a fizu, azért ilyen boldogok.
1: Hát az mi?
2: Hát az utalás.
0: Hát így mostanában van, október eleje. Igen. Jó, oké. Gyerekek, megyünk tovább. Egyelőre azt látom, hogy jól vagyunk.
1: Mi bizsereg? Nő vagy férfi?
0: Mennünk el. Ilyen gyorsan.
1: Mi van vele, Gyula?
2: De mi az, nő vagy férfi? Mi, hogy egy farkas kutya?
0: Egy utolsó. Ivett. Ivett.
1: De szerettem. Nagyon jó.
0: Nagyon érzem Ivettet.
2: Ivett, vagy nem Ivett? Vagy Ivott?
0: Ivett egy presszóban dolgozik.
2: Ahol ivott?
0: Ahol ivott, és még nem evett. Na jó. Jézus Isten, szadjuk akkor. Úristen.
2: Na jó, hát szívesen. És
0: gyere, Ivett. Mutasd magad. Ne rejtőzködj. Ja, be kell adni.
8: A ivott szám jelenleg nem elérhető. Nem akarja. Próbálja.
2: Beivott.
0: Én szeretem ezt a hangot.
9: Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk meg. Addig is jönnek az igazi mai slágerek. Igazi mai slágerek.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Úgy is meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Hálószobai termékek széles választékával rendelkezünk, és most 40-70% kedvezményt kínálunk számos fekvőbetétre, és 30-70% kedvezmény számos párnára. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy online a jysk.hu-n. JYSK. Scanning Medium Sleeping and Living.
2: A könyörtelen család visszatér a Sky Showtime-ra.
3: A Harrigan család dirigál Észak-Londonban, és én mindent megteszek, hogy ez így is maradjon.
2: A gangster világ új évadában a káosz az úr.
4: A harc, hát legyen harc!
2: Tom Hardy, Pierce Brosnan és Helen Mirren.
5: Hogy tán az időt?
2: Gangster világ új évad, csak itt a Sky Showtime-on. Fizess elő most standard csomagunkra az első 6 hónapban csupán havi 1890 forintért. Utolsó esély. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondhatod. Feltételek vannak érvényben.
6: Hunyavel szemét, mit lát?
7: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
6: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
7: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a Peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
8: Elindultak az őszi shopping napok a maiutazás.hu-n. Rád férne egy kis nyugalom? Foglalj most wellness pihenést óriási akcióval. Ne feledd! Shopping napok a maiutazás.hu-n csak vasárnap éjfélig.
9: A következő molos vásárlásod akár egy autót is érhet. Október 7-e és január 5-e között tankolj vagy vásárolj a Molnál, használd Mol Move appod, és tiéd lehet a naponta 3 darab 50 000 forintos üzemanyagkártya egyike. A főnyeremény egy Kia K4 és egy Kia Sportage. Regisztrálj most a Mol Move abban is, nyerj! Részletek játék.molmove.hu.
10: Kozó Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. 4 pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Október 12-től kísértés, első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
0: Reklámot hallottak.
11: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy. Indul a slágerlista.

Most énekelt Alex Warren, az Ordinary a 44. 43. Jennifer Lopez, David Guetta és a Save Me Tonight. Rehab in

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Itt a Rádió 1, ez a Top 50, csak igazi mai slágervegy. Most éppen az ausztrál Tame Impalától a Dracula, ami nem a vámpírokról szól, hanem arról az érzésről, amikor valaki annyira kívülállónak érzi magát, hogy a nappali fényben sem találja meg a helyét. Kevin Parker, a Tame Impala egy személyes tagja a stúdióban, a koncerteken viszont egy állandó zenek.

0: itt a Rádió 1-en a Top 50-ben. A Rádió 1-es újdonságok közül a Lovers on the Dance Floor-t indítottam a 30. helyen Blondistól. Mondtam, hogy több dala is a listán található. Blondis kislányként a gimiben rengeteget sportolt, mindig is nagyon versenyszellemű volt. A tesi órán mindig a foci, a kosár, a röpid, bármilyen csapatjáték csapatkapitánya lett. Imádták a tesi tanárok, aztán végül is csak DJ lett. Mondjuk a versenyszellem megmaradt a zenében is, mert a műfajában továbbra is a legjobb szeretne lenni. Blondistól ez a friss kedvencünk, Lovers on the Dance Floor, a 30.
1: Hey, I'm Blondish and you're listening to Radio 1.

0: A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy a következő zenei órában is. Folytatódik a Rádió Egy Top 50 már a legszebb helyezésekkel. 28. Ray Daltontól a Do It Again, mindjárt játszom.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: vagyok.
1: Sziasztok, én Jóri vagyok.
2: Mi vagyunk a diszkosik.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
6: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavaz!

0: rovatával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea 250 ml-es gazdagon ápoló krémet arcra és testre se a vajjal, mindössze 475 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Kérsz fekete virslit?
6: Nagyon szellemes, olyan nincs.
5: De van! Édes csilis és áfonyás ízben is.
6: Persze, meg rém finom nuggetszek is vannak.
5: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
6: Az ég kék, a Halloween füstli és nuggetsz master food.
7: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
8: A Kiknél most női kötött pulóverek várnak különböző színekben és fazonokban már 3500 forinttól. Gyerekméretek már 2800 forinttól. Többet minden napra és a különleges pillanatokra. Még több termék üzleteinkben. Kik. Több, mint gondolnád.
9: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi abban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig az Obival.
0: Elindultak az őszi shopping napok a maiutazás.hu-n. Rád férne egy kis nyugalom? Foglalj most wellness pihenést óriási akcióval. Ne feledd! Shopping napok a maiutazás.hu-n csak vasárnap éjfélig.
10: Kozó Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. 4 pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Október 12-től kísértés, első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
1: Reklámot hallottak.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy. Rádió 1. A 28.

0: Rádió egy top 50. A 26.
1: A Liberal Lost Frequencies a folytatásban, aki a karrieri elején otthon a hálószobájában készítette a zenét, szóval egyáltalán nem úgy indult a karrier, hogy rögtön hatalmas stúdióval és komplett produceri csapattal dolgozott, viszont ma már más szelek fújnak, imád stúdiózni, a zenekészítés egyébként a legfontosabb számára, a koncertek pedig egészen más oldalát hozzák elő. Liberal Lost Frequencies-től ezen a héten a 26.

Természetesen még a szavazatokat, top500@radio1.hu, SMS, telefon, Viber 20-as 311-111, a social felületeinken is lehet szavazni üzenetben, Facebookon, Instán, TikTokon. Kinek milyen zene tetszett az elmúlt 20 évben, tessék elárulni nekünk, mi nagyon szépen köszönjük. Én pedig most, itt a Top 50-ben a heti listánkon mutatom, hogy mely dalok vannak a legjobb 20 előtt. Ugye 26. volt a Leave It All, Lost Frequencies újdonsága, 25. Purple Disco Machine, Ask This és a Beat of Your Heart.

0: Rádió egy top 50, a 22.
1: Egy friss Rádió 1-es kedvenc Robin Schulztól a Better Times, ami már majdnem a legjobb 20-ba ugrott, 22. Azzal az énekesnővel Barbzal, akinek a neve még lehet, hogy kevésbé ismert, pedig a hangját már több nagy EDM slágerben is hallhattuk, legutóbb Martin Garrix oldalán. Robin Schulz, Barbz és a Better Times, 22. a top 50-ben.

50, ez pedig egy kis visszaszámlálás. Nemrég a 22. helyen játszottam Robin Schulz újdonságát Barbzal, Better Times, amit Teddy Swims Lose Control követ a 21. helyen. Accent, Sarah Michelle Miller és a Don't Leave a 20.

Hug Yourself, ezután érkezett a 19. helyen. Martin Garrix-el folytatom, és ha már ő érkezik, akkor beszéljünk egy picit arról, hogy a DJ Mag idén is kihozta a szokásos éves listáját, a legmenőbb DJ-k rangsorát. A top 5-öt mondanám, David Guetta, Martin Garrix, Anima, Alok, valamint a Dimitri Vegas and Like Mike. David Guetta ugye idén már 6. alkalommal lett a világ legjobb DJ-je, ezzel egyébként azt is megerősítették, hogy a pop dance crossoverek és a hatalmas fesztivál himnuszok még mindig óriási tömegeket mozgatnak meg. Martin Garrix pedig, aki többször volt már első, továbbra is stabilan tartja mögötte, David Guetta mögött az ezüstérmet. Ezt a dalt Martin Garrix Ed Sheerannel készítette közösen. Repeat It, a 18.

0: lato di Gray Dalton e c'è Blood Running. Tisa Notodic, Martin Garrix sulla Butterflies.
1: Rádió egy top 50, a 14.
0: A friss Rádió 1-es kedvencek közül Alex Warren-től a Fever Dream. Azt mesélte az énekes, hogy amikor a rádióban ezt a saját dalát hallja, azonnal eszébe jut a felesége és az első találkozásuk. Ugyanakkor persze tökéletesen működik ez a dal úgy,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Beatles és a New Religion. Hetedik Taylor Swift és az Opal Light. Louis-tól, Davis Puentes-től a Golden Summer, hatodik. Sam Felt, Hearts Like Mine, ötödik. Camrad, Be Mine.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen.
3: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Baleamelt 250 ml-es ultraszenzitív sampont érzékeny fejbőrre, mindössze 375 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
4: Kérsz fekete virslit?
5: Nagyon szellemes, olyan nincs.
4: De van! Édes csilis és áfonyás ízben is.
5: Persze, meg rém finom nuggetszek is vannak.
4: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
5: Az ég kék, a Halloween füstli és nuggetsz Master Food.
6: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi abban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig. Az Obival.
7: Hunyavel szemét, mit lát?
8: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
7: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
8: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a 700 g-os avokádó csomagja csak 999 forint, a magyar kékszőlő kilója pedig csak 699 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Egyedi megjelenés, kényelem, biztonság.
10: Taxi!
1: Minden csomagommal együtt, oda, ahova akarom. Igen, ez a Best Stop Taxi. Hívd, ha a legjobbat akarod. 0646 363 363 vagy töltsd le ingyenes applikációnkat Best Stop Taxi Miskolc néven.
0: Reklámot hallottak.
1: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
11: Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Borsod-Abaúj-Zemplén megye több települése is csatlakozik az október 16-ai erőművek éjszakájához, közölte a BON. A látogatók vízműveket, szennyvíztisztító telepeket és energetikai létesítményeket kereshetnek fel. A program célja ezek működésének bemutatása. A Miskolci Egyetem idén is szerepel a nemzetközi felsőoktatási rangsorban. Az intézménye 846. a 10 magyar egyetem közül pedig a 8. helyen végzett, közölte az Uni Miskolc. A lista több mint 1000 intézményt értékel 20 mutató alapján. Több helyen is útépítési munkák nehezítik a közlekedést Miskolcon. A 26-os főúton, valamint több belvárosi utcában is forgalomkorlátozásokra kell számítani, írja a Minap. A Kisunyad utcában vízvezeték felújítás miatt félpályás lezárás és egyirányú közlekedés van érvényben. A hétvégén is átlag körüli hőmérséklet várható, esernyőre szükség lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most
0: Rádió 1
1: indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

Ez itt a 96.3 Rádió, egy csak igazi mai sláger. Egy nagyon szép hétvégét, kellemes szombatot kívánok mindenkinek a stúdióban, a keverőpult és a mikrofon mögött már Kiss Gábor. Töltsük együtt a következő órákat, a jó zenék nem hiányoznak, pörgetem őket szépen sorban, a pop, illetve dance dalokat 13 óráig ezek szólnak a Rádió egy déli mixében. Dirty Blonde, ez egy album cím, amivel az elmúlt hónapokban ismerkedhettünk meg, sok-sok jó dal tartalmaz, többek között ezt a New Religion címűt. Bibi Rexát halljuk most az elsők között.

0: dolgozol.
1: Itt van a 96.3 rádió, egy csak igazi mai sláger megy, a holnapi időjárásunk borongós lehet, esővel indulhat a nap, és délután távozik talán a csapadék zóna, utána akár a napot is láthatjuk, majd délénk erős lesz az északnyugati szél, hajnalban 6 és 13, délután 12 és 20 fok közötti hőmérséklet az, ami vár minket itt Miskolcon. Egy német srác pedig egy nagyon kellemes popdalt hoz el a rádió egy déli mixében. Ő Kamrád, ez a Feel Alive.

0: Itt van a 96.3 rádió, egy csak igazi ma is láger megy. Mi hétvégén pihenünk, a trafi ilyenkor is dolgozik. Akár Miskolc és Harsány között belefuthatunk, a 3-ason Vatta és Emőt között, szintén a 3-ason a Szikszói átvezetőn, a 35-ösön pedig Sajószögednél.
1: A biztonságos közlekedés támogatója a Best of Taxi. Kényelmesen és kötetlenül.
0: A megyei trafi tippek után pedig már is folytatjuk tovább, méghozzá Mice nagyon vidám kis dalával. Stargazing, ez jön most itt a Dél Mixben.

Ez itt a 96.3 Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Nekem annyira hihetetlen kimondani, hogy már a második hétvégéjében vagyunk benne az októbernek. Kicsit olyan, mintha még tegnap lett volna július. Na de, vissza október 10-ére a Gedeonokat köszöntjük ma. Isten éltese valamennyiüket itt Miskolcon és a születésnaposokat is. A Rádió egy déli mixében most elsősorban nekik pörög egy dal. Gél következik, és az ABCDFU.

0: Ez itt a 93 Rádió, egy csak igazi mai sláger, mert egy jó hétvégéhez hozzátartoznak a szuperzenék, ezek pedig egymás után érkeznek az előttünk álló 60 percben is. Kamrát például tuti, hogy énekel egyet. Ez dalának a címe, nem sokára ezzel folytatjuk tovább itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Őszi nyereményjáték az Osamban. Jelentkezz a játékra, vásárolj bizalomkártyáddal legalább 5000 forint értékben. Kaparja nyereményekért és spórolja heti kedvencekkel is. A kaliforniai paprika 1499 forint helyett 33% kedvezménnyel 999 forint, a fehér szőlő kilója mindössze 549 forint. Irány az Osan, spórolj okosan!
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most
1: Rádió
2: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kis Gáborral. Csak

Ez itt a 96.3 Rádió, egy csak igazi mai sláger. Egy szép hétvégét kívánok mindenkinek, jó pihenést a stúdióban még mindig Kis Gábor. Azon gondolkodtam itt menet közben, hogy a nyári nagy kánikula után mennyire jól esik nekünk, hogy az ősz meg-meg találja azért már az igazi arcát, és enyhébb az időjárás bőven, mint mondjuk akár egy-két hónappal ezelőtt. Emellé most jönnek a jó zenék is a Rádió 1-en. A Jonas Brothers-től rögtön a Sucker.

0: Miért a rádió egyet hallgatják?
1: Mert munka közben is folyamatosan csak megy a zene, arra tudok fókuszálni, teljesen kikapcsol, nagyon jó. Vagy épp feldob, vagy ami kell, teljesen mai zenéket játszik, és akár ez lassabb, gyorsabb, mixek, nagyon szeretem.
0: Mi játszuk az igazi mai slágereket.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatok.

Ez itt a 96.3 Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Az autósok figyeljenek, trafi tippjeim ma is vannak. Hármas vatta M5 közötti szakasz, Miskolc és Harsány között is bizony rá lelhetünk a radarra, de Sárospatakon, a 35-ösön Sajószögednél, vagy akár itt Miskolcon is lehet készülni arra, hogy villannak a vakuk. Ray Dalton övé a főszerep, és tőle egy igazán energikus dal következik, a Blood Running. Lely.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez itt a 96.3 Rádió, egy csak igazi mai sláger, mert holnap borongós idővel, esővel indulhat a napunk, de délutánra kitisztulhat az ég, napsütés is lehetséges. A csúcsfőmérséklet 12 és 20 fok között alakul. Jön Szia első önálló nagy sikere a Billboard Hot 100 listáról. A csendőlért hallgatjuk meg most itt a Rádió 1-en.

Ez itt a 96.3 Rádió, egy csak igazi mai sláger. Megy, vannak olyan dalok, amelyeket tök mindegy, hogy milyen köntösbe tesznek, annyira jók az alap groove-ok, az alapkoncepció, hogy mindenféle formában sikert érnek el. Ilyen a Turn the Lights Off, ebből hallgatjuk meg a DJ Dark Remix-et, két olyan John trackjéből, nagyon-nagyon jól szól egyébként. A mikrofon mögé pedig Kis Márti érkezik majd 14 óra után. Holnap fussunk össze újra. Nagyon szép hétvégét kívánok, Kis Gábort hallották.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen,
3: a DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Denkmit Color & Care másfél literes finom mosószert színes érzékeny textíliákhoz mindössze 969 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
4: Kezdjön bele őszi projektjeibe az Obival. Új padlóval dobná fel otthonát. A Nature Sense Elton tölgy laminált padló héjovi kuponnal 20% kedvezménnyel 5249 forint helyett most 4199 forintért kapható négyzetméterenként. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul még mindig tart a hódos bónusz a héjovi abban. Ötlettől a megoldásig, az Obival.
5: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, sőt, most még több megújuló akcióval várunk. Október 8-ától 11-ig fél kiló friss magyar darált pulykahús 11% kedvezménnyel csak 969, a 4 darabos Milsani panírozott camembert sajt 28% kedvezménnyel csak 999 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
0: Reklámot hallottak.
6: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nagyon kellemes szombat délután mindenkinek. A mikrofonnál Kismerti. Október 10-e van szombat, és hát, hogyha valaki szeret köszöngetni az évszakoknak, akkor ma érdemes kiírni, hogy hello ősz, mert hogy abszolút megérkezik a lehűlés az esővel együtt, és hát ebben az órában is szólnak az igazi mai slágerek, az aktuális kedvencek között Alex Warren nem sokára. Elhozom Lloyd dalát, és Rádió 1-es DJ-ket is természetesen. A közvetlen folytatásban például Regál Lilit, ez a Heal Me.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Hát évek óta ezt hallgatom igazából. Erre tudok csak kikapcsolódni itthon is munka után, meg mikor megyek a munkába akkor is, tehát én reggel is ezt hallgatom. Itt vannak a legjobb zenék.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, Loi Golden Summer. Hogyha valaki Németországban jár a napokban, és kifolyik a rádióból ez a zene, jól észleli, mert ugye ez jelenleg a második legjátszottabb rádiós dal Loi hazájában, ugye egy német Z-generációs előadó, és nálunk is nagyon nagy menetben van. David Puente ezzel közösen készítette el a Golden Summer-t.
1: Hey Hungary, it's Loi.
2: And

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, és ami jön nem sokára, az egy vidám olasz house zene, a Tech House szakember. Még hogy nincs szakember, Alex Genji érkezik, akinek a zenéit évek óta olyan star DJ-k pörgették már, mint Pete Tong, Sasha, John DeWitt, Bambolé, ez jön nem sokára.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az

like it when you take control, even if you know.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Most Amerika egyik kedvence, Alex Warren, aki a nehéz gyerekkora után most gyakorlatilag a gyerekkori álmait sorra valóra váltja, a héten Jimmy Fallon show műsorában vendégeskedett. Őt hozom, ez a Fever Dream.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: De mert ez a legjobb rádió. Boldogság, felszabadultság, jó érzés, kikapcsolódok mellette, jó zenék szólnak nekem, úgyhogy imádom.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió Egyet.

0: Rádió 1 csak igazi mai slágermegy. Október 10-e van szombat, és ma van világszerte az Ölej meg egy dobost világnap. Nem tudom, hogy tudtunk erről, mennyire köztudott Rádió 1-esek. Szóval, ha van az ismeretségi körünkben egy dobos, egyszer csak menjünk oda hozzá, és mint egy szíves bocs, öleljük meg őt. Az életre hívója azzal magyarázzák ezt a napot, hogy a különböző bandák dobosai indokolatlanul a háttérben vannak. Na, és hogyha valaki tud dobolni, akkor gyakorolhat egy kicsit ezen a dalon nem sokára. Hozom Lloyd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Hit.
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
0: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön
0: a Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
3: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!

0: rovatával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a 700 g-os avokádó csomagja csak 999 forint, a magyar kék szőlő kilója pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: A könyörtelen család visszatér a Sky Showtime-ra.
4: A Harrigan család dirigál Észak-Londonban, és én mindent megteszek, hogy ez így is maradjon.
3: A gangster világ új évadában a káosz az úr.
5: A harc, hát legyen harc!
3: Tom Hardy, Pierce Brosnan és Helen Mirren.
6: Hogy tán az időt?
3: Gangster világ új évad, csak itt a Sky Showtime-on. Fizess elő most standard csomagunkra az első 6 hónapban csupán havi 1890 forintért. Utolsó esély. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondhatod. Feltételek vannak érvényben.
0: Kaza Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. 4 pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Október 12-től kísértés, első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
7: Kezdjön bele őszi projektjeibe az Abival. Új padlóval dobná fel otthonát. A Nature Sense Elton tölgy laminált padló héjovi kuponnal 20% kedvezménnyel 5249 forint helyett most 4199 forintért kapható négyzetméterenként. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul még mindig tart a hódos bónusz a héjovi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
1: Reklámot hallottak.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: Micsoda hang, Sam Smith. Itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi mai sláger megy. Csörgünk, úgyhogy ezt most felveszem. Rádió Egy, tessék, hello!
1: Szia, Nóra vagyok. Én szeretnék a több 500-as listával szavazni, hogyha lehetséges most.
0: Hát persze!
1: Tóth Abigail és Ascent közös dalára szavaznék, a Sugar Daddy-re. Azért át közel ez a szám hozzám, mivel ezzel nyertem életem első Rádió Egyes nyereményét, a szülinapi partira szólt.
0: Tényleg?
1: Igen.
0: Ez egyébként olyan jó, hogy tudod mihez kötni a dalt.
1: Így van.
0: Valószínűleg tudat alatt így a fejünkben minden egyes dalt kötünk egy valamilyen érzelemhez, de akkor ezt meg is tudod így konkrétan.
1: Igen, hát az egy nagyon nagy élmény volt, amikor sikerült 10-ként telefonálnom.
0: Felírtam a listára, és az a fantasztikus hírem, hogy ezzel megyünk most tovább.
1: Nem mondod. Köszönöm szépen, Márti, és nagyon szép hétvégét neked.
0: Neked is, szia!

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágerben, hogy csörgünk, csak nem egy újabb Top 500 box, hello?
1: István vagyok, szeretnék szavazni.
0: Ó, de jó, figyelek István.
1: Mondjuk lenne egy-két ötletem, először lenne egy Robert Miles, Children. Mondjuk aztán lehetne egy olyasmi, hogy mondjuk Michael Jackson, Billie Jean.
0: Ó, au, de nem fogom mindegyiket elimitálni.
1: Na jó, na hallgatjuk.
0: Ennyi volt a bennem élő Jackson, mi legyen még?
1: Hát mondjuk lehetne egy Tiesto, Adagio. Szerintem az egyik legjobb zenéje, azóta se hallottam igazán jobban.
0: Hát igen, amikor a trance nagyon nagyot ment. Igen. Bár ugye most Tiesto visszakanyarodott ehhez a hangzásához. Hát ez három nagyon különböző korszak, három nagyon különböző zenei stílus, veled sem nagyon tud mit kezdeni az algoritmus, ugye, amikor a playlisteket kell ajánlani.
1: De az igazság, hogy én minden edő vagyok. Tehát én mindent meghallgatok, csak nem szeretem a mindenből, mit tudom én, egy húzamba 20-30 egymás után.
0: Na de itt azért vagy velünk a Rádió 1-e, mert készhez kapod a tutit, nem kell válogatnod itt az algoritmus választékából. Köszi szépen, mind a három voksot felírtam, nagyon jók.
1: Jó, köszi.
0: Szia.
1: Hello, hello, szia.
0: Hamarosan összeáll Magyarország leggrandiózusabb slágerlistája.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és miközben szól Dua Lipa dala, Lizzie elküldte a Top 500 voksait. Sziasztok, kettőre is szavaznék, az egyik Offenbach és a Kacsi, a másik pedig Fritz Kalkbrennertől, a Back Home. Nagyon szeretjük. És egyébként többször is találkoztunk már vele a Top 500-as listánkon. Hamarosan újra elindítjuk Magyarország leggrandiózusabb sláger listáját, top500@radio1.hu, vagy a forró drót 0620 311 111, akár ebben a pillanatban is jöhetnek a voksok. Én pedig ebben a pillanatban a Stan Felt és a Switch Disco közösét indítom. A Sleep Tonight.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A mikrofonnál Kismárti, a folytatásban pedig Taylor Swift, aki gyakorlatilag hónapról hónapra valami újabb zenei rekordot állít fel. Most ugye kijött a Patient Zero dala szeptember 25-én, és egyben a The Life of a Showgirl album egy ilyen bővített változatot is kapott. És mindjárt a Billboard Hot 100, a 100-as lista első helyén debütált a dal, és hát az az érdekes állapot áll fenn, hogy jelenleg saját magával versenyzik. Taylor Swift dala Patient Zero az első, Amerikában Ella Langley és a Choosing Texas, hát az ott nagyon nagyot megy a második, aztán a harmadik helyen Taylor Swift, negyedik helyen Taylor Swift, ötödik helyen, mi meglepő, Taylor Swift, és hát őt hozom a folytatásban, egy nagyon nagy Rádió 1-es kedvence.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a folytatásban pedig egy igazán belevaló csaj, Bibi Rexa és a New Religion, a Faithless-tek közös dal. Nem olyan rég, Bibi Rexa elárulta, hogy egyrészt még mindig társat keres, nagyon őszintén szokott a magánéletéről beszélni, és azt is elárult egy podcast műsorban, hogy nem kell, hogy a srác 10-ből 10-es legyen, egy 6-os 7-essel is beéri. Mondjuk ezt a sorszámozást sosem értettem, mert annyira szubjektív, hogy kinek mi a 6-os 7-es, na mindegy. Tehát ő egy olyan társat keres, aki a legjobb barátja is lesz majd. Bibi, jó az irány, bátorítalak. Szóval valaki érzi magában a cheat, Bibi Rexa társat keres még mindig, New Religion, ezt meg hozom mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
3: Amit megcsináltál 30 évesen, már nem biztos, hogy megcsináltál. Nem úgy siessz.
4: A szoftver.
3: Lassabban mész, óvatosabb vagy. Ez egy ilyen, ez egy természetes evolúciós folyamat?
4: Hát az van, hogy fókocs voltál, azt sem nem vagy az.
3: Akkor nézd meg a videót,
5: hogy megjött az agya, vagy mi?
3: Nézd meg a videót, amit kirakott a Feri.
4: Hogy akkor ugye nem volt neked mit veszíteni, és akkor sem már van. Rájött arra, hogy meg lehet halni. Tehát, hogy egyszerűen csak ez azzal jön meg, hogy van gyereked amúgy.
3: Nem tudom, úgy valahogy az van, hogy ez így egyszerűen félősebb leszel. De én ezt a síelésen is érzem, hogy nem megyek már úgy. Azt írja, hogy agyi oka is van, hogy az agyadnak a dopamin szintje, a dopamin receptorok száma természetes módon csökken, így kevésbé hajt a vágy arra, hogy őrültséget csináljál, és izgalmas helyzetekben vegyél részt, mint mondjuk 20 évesen. Tehát amíg 20 évesen én mindent végigpróbáltam, amit lehetett, a repüléstől kezdve a jég alatti búvárkodásig, én biztos, hogy nem mennék el vezető száró jég alá még egyszer merülni, úgyhogy hogy egy kötelet fogsz. Vagy nem mennék el barlangi merülésre, ahol barlang van a fejem fölött, és nem tudok följönni, ha mondjuk valami para van. Ilyen helyeket merültem meg, és mentem el, és semmiféle félelemérzet nem volt.
5: Igen, csak, és most már nem is kívánok.
3: Én nem mennék be most már egy barlangba merülni. Úgyhogy nem tudsz följönni, csak vissza kell fordulod, és a kötélen visszahúzod magad szűk kijáratokon, és ott tudsz először följönni a vízből. Ezt én megcsináltam 25 évesen.
5: Bungee ugyanezt, te ugrottál egy csomót.
3: Biztos, hogy nem ugranék le. Biztos, hogy nem ugranék le. Így, odaálltam, megnéztem, lenéztem a kosár, és kiugrottam.
4: Én ugyanígy vagyok a cukorra.
3: Ugyanígy vagyok, amikor le kell ugrani a boltba, kettő darab képviselő fánként.
4: Simán leugrasztam.
3: Sima. Ha 8 kókuszgolyó, hagyjad már.
4: Most már ránézek, én ezt leizzadok.
3: Mióta gyermekünk van, irálisan félek a feleségemtől.
2: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
6: Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Ötödik alkalommal tartottak rózsaszín sétát Miskolcon az emlőrák elleni küzdelem jegyében. A résztvevők az Invaterasztól a Városház térig vonultak. A mammográfia a még nem tapintató elváltozásokat is kimutathatja. Miskolcon nyitották meg a 72 óra kompromisszum nélkül országos önkéntes akciót, közölte a Minap. A háromnapos kezdeményezés több ezer fiatalt mozgósít idősek, rászorulók és helyi közösségek segítésére. Az idei program mottója több vagy ha adsz. Gyújtogatási kísérlet gyanúját vizsgálják egy bogácsi szórakozó helyen. Ismeretlenek feltehetően gyúlékony anyaggal locsolták le a berendezést, közölte a Bón. Az üzemeltető feljelentést tett, a kamera felvételeket átadták a rendőrségnek, és a lakosság segítségét kérik. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. A hétvégén is átlag körüli hőmérséklet várható, esernyőre szükség lehet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most Rádió 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Ebben az órában is ezt garantálom. A mikrofonnál délután 5-ig Kismerti, 5 órakor toppa majd be egy könnyed Ali Hop kíséretében Kuki a francia Muki, aki 2 órán át mixel, majd élő kívánság műsor is lesz. 8-tól diszkosít, aztán World is My Radio Show. Most pedig Ray Dalton, akinek volt gyerekszobája, úgyhogy bemutatkozik.
1: Hi, this is Ray Dalton, and you're listening to Radio 1 Hungary.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Na jó van, alakul már ez a bekuckózós őszi októberi idő, úgy látom. Judittól kaptam egy Viber üzenetet, a Badacsonyban van a csajokkal, így fogalmazott, borfesztiválon, és kávéznak éppen egy fedett teraszon, miközben csepereg az eső. Ez nagyon romantikusan hangzik, úgyhogy a kávézáshoz egy sztár vendéget is hozok nektek, lányok. Sabrina Carpentert, ő szolgálja fel az espresszót, aztán érkezik majd nem sokára Cookie, a francia Muki, Before Party Show-val.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: voksot kapunk, úgyhogy gyorsan felveszem. Rádió 1, tessék, hello!
1: Szia Márti, Magdi vagyok.
0: Hello Magdi!
1: És erre a számra szeretnék szavazni. Csak magyarul tudom a címét, és az előadóját nem tudom. Eső cseppek, emlékszel arra a számra?
0: Raindrops? Raindrops!
1: Na, még akkor arra is szavazok.
0: Ja, az rain falls, majdnem. Arra

Rádió, ez csak igazi mai sláger, mert 9 perccel járunk 5 óra előtt. Gyors pillantást még az SMS falra, itt van velünk Éva. Szia Márti, te mikor pihensz? Reggel is hallottalak, meg most is. Színvonalas a műsor, sok siker továbbra is. Éva, köszönjük, hogy itt vagy velünk. Hát most például pihenni fogok, mert jön Kuki, a francia Muki, aki 2 órán át mixel majd, bizony. Aztán élő kívánság műsor is lesz, 8 órától diszkósít, 9-től pedig World is my radio show. Továbbra is jöhetnek a top 500 voksok e-mailben, SMS

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Fantasztikus árzuhanás a Coop-ban. Most 20% kedvezmény 200 Coop márka termékre október 14-éig. Keresse akciós saját márkás termékeinket, és spóroljon velünk! További részletek coop.hu.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Dontodent 500 ml-es szájöblögetőt ínyvédő hatással mindössze 529 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: GRI energiahatékony hőszivattyúk és fűtésre optimalizált légkondicionálók hazánk és a világ első számú klímamárkájától. GRI légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
6: Úgy is meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Hálószobai termékek széles választékával rendelkezünk, és most 40-70% kedvezményt kínálunk számos fekvőbetétre, és 30-70% kedvezményt számos párnára. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy online a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Kérsz fekete virslit?
8: Nagyon szellemes. Olyan nincs.
7: De van! Édes csilis és áfonyás ízben is.
8: Persze, meg rémfinom nuggetszek is vannak.
7: Igen, papa. Halloweenkor bármi megtörténhet.
8: Az ég kék, a Halloween füsli és nuggetsz Master Food.
0: Reklámot hallottak.
2: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
9: Egyedi megjelenés, kényelem, biztonság.
10: Taxi!
9: Minden csomagommal együtt, oda, ahova akarom. Igen, ez a Best of Taxi. Hívd, ha a legjobbat akarod. 0646 363 363 vagy töltsd le ingyenes applikációnkat Best of Taxi Miskolc néven.
11: Őszi nyereményjáték az Osamban. Jelentkezz a játékra, vásárolj bizalomkártyáddal legalább 5000 forint értékben. Kaparja nyereményekért és spórolja heti kedvencekkel is. A kaliforniai paprika 1499 forint helyett 33% kedvezménnyel 999 forint, a fehér szőlő kilója mindössze 549 forint. Irány az Osan, spórolj okosan!
2: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
12: Tudod, hogy vezetek? Megállok a piros lámpánál, igen? Oda gulok a másik autóba.
13: Jó, tudom, szefolt. De jó, Juli, de te egy másik univerzum vagy. És imádom, hogy ilyen vagy. Tök jó. Tehát ez az égette semmi bajom. És Juli, te melyik oldalon vagy? Melyiket adod? Középen vagy.
14: Közép. Van ilyen is.
13: Húha!
15: Ez az ország.
13: Jó!
15: Gyerünk, Laci!
13: Szeretek, Laci! Ez az ország.
15: Juli, nem tudom, hogy... Hol vagy?
13: Igen, Anna Bekerlén vagy hol vagy? Te melyikbe vagy?
16: Úgy vagyok, hogy próbálok pozitívat adni. De nem érdekel, hogy mit kapok, én mosolygok. Ugyanazt kapom vissza az élettől, amit én beleteszek.
13: Jó, irány, Bekerle. Gyerekek, ezek mondom, hogy valami termesztenek. Tökre adom. Jó, pakold ki a zsebédet, Juli. Jó?
2: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük!
0: Köszönjük! Rádió 1! Reklámot hallottak.
2: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
17: Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Borsod-Abaúj-Zemplén megye több települése is csatlakozik az október 16-ai erőművek éjszakájához, közölte a BON. A látogatók vízműveket, szennyvíztisztító telepeket és energetikai létesítményeket kereshetnek fel. A program célja ezek működésének bemutatása. A Miskolci Egyetem idén is szerepel a nemzetközi felsőoktatási rangsorban. Az intézménye 846. a 10 magyar egyetem közül pedig a 8. helyen végzett, közölte az Uni Miskolc. A lista több mint 1000 intézményt értékel 20 mutató alapján. Több helyen is útépítési munkák nehezítik a közlekedést Miskolcon. A 26-os főúton, valamint több belvárosi utcában is forgalomkorlátozásokra kell számítani, írja a Minap. A Kisunyad utcában vízvezeték felújítás miatt félpályás lezárás és egyirányú közlekedés van érvényben. A hétvégén is átlag körüli hőmérséklet várható, esernyőre szükség lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Egészen 20 óraig együtt vagyunk, és az első két órában mixelek nektek az igazi májslágereket. Megszakítás nélkül bulizunk, egy nagyon titálagyó egy ilyen, tudjatok nagyon jól. Minden nap 17 óratől mi vagyunk a legnagyobb klub itt Magyarországon. Rögtön érkezik az orosz DJ, Alex Kenji, Bambalé. Én Kuki vagyok, és kívánok mindenkinek egy szuper szórakozást, italágyó egy ilyen, hangerő maximálisan, hot

Revan Solanox Yuk, Chassam Tsime, Rain, Azaz Eső, és Sutuni Kroger, hát nézem az időjárást, jön az eső itt Magyarországon, már mondjuk nem baj, mert nagyon-nagyon száraz a föld. Szóval, hölgyeim és uraim, fogjátok sok szeretettel itt a rádió egyen, a legújabb Fischer, és a szám címe Rain, óriási sláger, óriási muzsika, hangjöre maximálisan, s tessék érvezni. Cookie, adj neked a tempót itt a rádió egyen!

érkezik egy úriember, aki tessék kapaszkodni, 6-szor lett az number one DJ a világon. Bizony, 6-szor ő a number one DJ, Monsieur David Guetta, és ott van mellette Kid Cudi. Egy picit nosztalgázunk, érkezik Memories, ez pont jó Memories, azaz, hát múlt idő, igen, nosztalgia, stb. Ez jó lesz? Ha?

0: Ez itt a Radio 1, sok igazi, ma is legyen egy Purple Disco Machine volt 6 és Something on My Mind. Hamarosan folytatódik a Before Party Show, lennök fiúk egészen 19 óraig. Még egy órán keresztül mixelek nektek az igazi, ma is legyeneket, és kivel telekozunk hamarosan, azt is mondom, Sam Feld, és a szám címe Heart Like Mine. Oké? Okay?
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Zsófi vagyok.
1: Sziasztok, én Zsófi vagyok.
2: Mi vagyunk a diszkosi.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön a Top 500.
4: A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba, a Top 500-ban.
0: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mailt top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!

0: elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Törzsvásárlóknak a 225 g-os karaván őrölt kávé 1199 forint, két termék vásárlásakor a 2 literes Pepsi Cola 669 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
3: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival! Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy online a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
5: A Kiknél most női kötött pulóverek várnak különböző színekben és fazonokban már 3500 forinttól. Gyerekméretek már 2800 forinttól. Többet minden napra és a különleges pillanatokra. Még több termék üzleteinkben. Kik. Több, mint gondolnád.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a 700 g-os avokádó csomagja csak 999 forint, a magyar kék szőlő kilója pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Kozó Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. 4 pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Október 12-től kísértés, első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
1: Reklámot hallottak.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
7: Amit megcsináltál 30 évesen, már nem biztos, hogy megcsináltál. Nem úgy siessz.
8: A szoftver.
7: Lassabban mész, óvatosabb vagy. Ez egy ilyen, ez egy természetes evolúciós folyamat?
8: Hát az van, hogy fókos voltál, azt sem nem vagy az.
9: Akkor nézd meg a videót, hogy megjött az agya, vagy mi?
7: Nézd meg a videót, amit kirakott a Feri.
8: Hogy akkor ugye nem volt neked mit veszíteni, és akkor sem már van. Rájött arra, hogy meg lehet halni. Tehát, hogy egyszerűen csak ez azzal jön meg, hogy van gyereked amúgy.
7: Nem tudom, úgy valahogy az van, hogy ez így egyszerűen félősebb leszel. Én ezt a síelésen is érzem, hogy nem megyek már úgy. Azt írja, hogy agyi oka is van, hogy az agyadnak a dopamin szintje, a dopamin receptorok száma természetes módon csökken, így kevésbé hajt a vágy arra, hogy őrültséget csináljál, és izgalmas helyzetekben vegyél részt, mint mondjuk 20 évesen. Tehát amíg 20 évesen én mindent végigpróbáltam, amit lehetett, a repüléstől kezdve a jég alatti búvárkodásig, én biztos, hogy nem mennék el vezetőszáró jég alá még egyszer merülni, úgyhogy hogy egy kötelet fogsz. Vagy nem mennék el barlangi merülésre, ahol barlang van a fejem fölött, és nem tudok följönni, ha mondjuk valami para van. Ilyen helyeket merültem meg, és mentem el, és semmiféle félelemérzet nem volt.
9: Igen, csak és most már nem is kívánok.
7: Én nem mennék be most már egy barlangba merülni. Úgyhogy nem tudsz följönni, csak vissza kell fordulnod, és a kötélen visszahúznod magad szűk kijáratokon, és ott tudsz először följönni a vízből. Ezt én megcsántam 25 évesen.
9: Bungee ugyanezt, te ugrottál egy csomót.
7: Biztos, hogy nem ugranék le. Biztos, hogy nem ugranék le. Így, odaálltam, megnéztem, lenéztem a kosár, és kiugrottam.
8: Én ugyanígy vagyok a cukorra.
7: Ugyanígy vagyok, amikor le kell ugrani a boltba, 2 darab képviselő fánként.
8: Simán leugrasztam.
7: Sima. Ha 8 kókuszgolyó, hagyjad
8: már. Most már ránézek, én ezt leizadok.
7: Mióta gyermekünk van, irálisan félek a feleségemtől.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
10: Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. 5. alkalommal tartottak rózsaszín sétát Miskolcon az emlőrák elleni küzdelem jegyében. A résztvevők a színvaterasztól a Városház térig vonultak. A mammográfia a még nem tapintató elváltozásokat is kimutathatja. Miskolcon nyitották meg a 72 óra kompromisszum nélkül országos önkéntes akciót, közölte a Minap. A háromnapos kezdeményezés több ezer fiatalt mozgósít idősek, rászorulók és helyi közösségek segítésére. Az idei program mottója több vagy ha adsz. Gyújtogatási kísérlet gyanúját vizsgálják egy bogácsi szórakozó helyen. Ismeretlenek feltehetően gyúlékony anyaggal locsolták le a berendezést, közölte a Bón. Az üzemeltető feljelentést tett, a kamera felvételeket átadták a rendőrségnek, és a lakosság segítségét kérik. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. A hétvégén is átlag körüli hőmérséklet várható, esernyőre szükség lehet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

sláger itt a Rádió Egyen, sőt, egész világ szerten. Na jó, érkezik most még egy világ sztárának, fiúk. Nem én, Ed Sheeranra van szó, és a szem címe Azizam, de ez egy jó remix. Ez nem az eredeti, ez egy remix, és szerintem nagyon jól sikerült, és ki csinálta, azt is elmondom. Funk Joy, igen, Funk Joy. Azizám, Ed Sheeran, itt a Rádió Egyen, 19 óraig mixelek nektek az igazi mai slágereket, még egyszer hangsúlyozom, jó helyen vagytok itt a Rádió Egyen.

Hát igen, mikor szerelmesek vagyunk, tínédzserként, nem nagyon akarunk hazamenni, inkább maradnak a barátnővel vagy barátjával, ugye? Ez volt a szám címe, hogy Don't Wanna Go Home, Medusa. Ah, Medusa, de szeretjük. Hát akik ennek most, szeretünk is őket, nem? Offenbach, aranyosak, egy francia DJ párról van szó. A szám címe Overdrive. Ez egy kis feldolgozás, valamikor régen Kim Wilde énekeltek, Kolumbia, jól emlékszem, és hát kicsit elcsíptek a melódia, megváltoztatták a szöveg, és jó sikerült! Hát mit kell kötekenni? Nem kell! Nagyon jó minden! Jön akkor Offenbach, Overdrive! 19 óraig mixelek nektek. Jó helyen vagytok!

0: sokan a mixenek tovább az igazi mai slágereket, és jön Apple of the Sun, Blond is elég üt, Walking on a Dream, már adatok velem, itt a Rádió Egyen, jó helyen vagytok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
3: Amit megcsináltál 30 évesen, már nem biztos, hogy megcsináltál. Nem
4: úgy siessz. Csak a szoftver.
3: Lassabban mész, óvatosabb vagy. Ez egy ilyen, ez egy természetes evolúciós folyamat?
4: Hát az van, hogy fókfogykos voltál, azt sem nem vagy az.
3: Hát akkor nézd meg a videót, hogy
5: megjött az agya, vagy mi?
3: Nézd meg a videót, amit kirakott a Feri.
4: És akkor ugye nem volt neked mit veszíteni, és a kosság már van. Rájött arra, hogy meg lehet halni. Tehát, hogy egyszerűen csak ez azzal jön meg, hogy van gyereked amúgy.
3: Nem tudom, úgy valahogy az van, hogy ez így egyszerűen félősebb lesz. De én ezt a síelésen is érzem, hogy nem megyek már úgy. Azt írja, hogy agyi oka is van, hogy az agyadnak a dopamin szintje, a dopamin receptorok száma természetes módon csökken, így kevésbé hajt a vágy arra, hogy őrültséget csináljál, és izgalmas helyzetekben vegyél részt, mint mondjuk 20 évesen. Tehát amíg 20 évesen én mindent végigpróbáltam, amit lehetett, a repüléstől kezdve a jég alatti búvárkodásig, én biztos, hogy nem mennék el vezetőszáró jég alá még egyszer merülni, úgyhogy hogy egy kötelet fogsz. Vagy nem mennék el barlangi merülésre, ahol barlang van a fejem fölött, és nem tudok följönni, ha mondjuk valami para van. Ilyen helyeket merültem meg, és mentem el, és semmiféle félelemérzet nem volt.
5: Igen, csak, és most már nem is kívánok.
3: Én nem mennék be most már egy barlangba merülni. Úgyhogy nem tudsz följönni, csak vissza kell fordulod, és a kötélen visszahúzod magad szűk kijáratokon, és ott tudsz először följönni a vízből. Ezt én megcsináltam 25 évesen.
5: Bungee ugyanezt, te ugrottál egy csomót.
3: Biztos, hogy nem ugranék le. Na. Biztos, hogy nem ugranék le. Így odaálltam, megnéztem, lenéztem a kosár, és kiugrottam.
4: Én ugyanígy vagyok a cukorra.
3: Ugyanígy vagyok, amikor le kell ugrani a boltba. Kettő darab képviselő fánként.
4: Hát kókuszgolyó.
3: Sima. Ha 8 kókuszgolyó, hagyjad
4: már. Rányos, hát ez leizadok.
3: Mióta gyermekünk van, irálisan félek a feleségemtől.
2: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger.

0: kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Azt hiszem címe Working on a Dream, Blondish Remix. Blondish itt volt nemrég, szombaton itt a stúdióban mixelni élőben egy órán keresztül az ő kis szetet, és tanultunk belőle. Komolyat, saj, nagyon komoly. Allé, lelökjük, még egyszer mondom, 19 óraig mixelek, bulizunk egy nagyot, jönnek a Up of the Sun, Working on a Dream itt a Rádió 1-en.

kívánságműsor, jó? Oké, oké, mindent tudok rólunk, érkezik most a legújabb dalunk, Kanál együtt, igen, azaz Cookie és Kanál, Cookie én, Kanál jó barát nekem, és a szem címe Fire, sokan kérdezik ki a zenekesnő, én mondom Alexia, ennyi, jó, mindent tudok, jön akkor a kis produkciók, igen, Fire az a szem címe, és ha esetleg tetszik ezt a zene nektek, akkor mikor itt van a kívánságműsor a rádió egyen, nyugodtan lehet kérni ezt a dalt, jó? Nekünk jól esne. Allé, jön akkor Cookie, Kanál együtt, Fire, fogjatok sok szeretettel a legújabb dalunk itt a rádió egyen.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kérsz fekete virslit?
2: Nagyon szellemes, olyan nincs.
1: De van! Édes csilis és áfonyás ízben is.
2: Persze, meg rém finom nuggetszek is vannak.
1: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
2: Az ég kék, a Halloween füsli és nuggets master food.
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen.
5: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Baby Love 100 g-os gyümölcspürét bioeperrel, áfonyával, almában mindössze 249 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
6: A következő molos vásárlásod akár egy autót is érhet. Október 7-e és január 5-e között tankolj vagy vásárolj a Molnál, használd Molmove appod, és tiéd lehet a naponta 3 darab 50 000 forintos üzemanyagkártya egyike. A főnyeremény egy Kia K4 és egy Kia Sportage. Regisztrálj most a Molmove appban és nyerj! Részletek játék.molmove.hu.
7: Úgy is meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Hálószobai termékek széles választékával rendelkezünk, és most 40-70% kedvezményt kínálunk számos fekvőbetétre, és 30-70% kedvezményt számos párnára. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy online a jysk.hu-n. JYSK. Scanning, Sleeping and Living.
0: Reklámot hallottak.
8: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
8: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
9: Tudod, hogy vezetek? Megállok a piros lámpánál, odaulok a másik autó
10: felé. Jó, tudom, Szefó. De jó, Juli, de te egy másik univerzum vagy. És imádom, hogy ilyen vagy. Tök jó. Tehát ez az égette semmi bajom nincs. Juli, te melyik oldalon vagy? Melyiket adod? Középen vagy.
11: Közép. Van ilyen is.
10: Húha!
12: Ez az ország.
10: Jó,
12: gyerünk,
10: Laci. Ez az ország.
12: Én tudom, hogy...
10: Igen, Anna Vekerlén vagy hol vagy? Te melyikben vagy?
13: Úgy vagyok, hogy próbálok pozitívat adni. De nem érdekel, hogy mit kapok, én mosolygok. Ugyanazt kapom vissza az élettől, amit én beleteszek.
10: Jó irány, Vekerle. Megkérdezi, gyerekek, ezek mondom, ott valami termesztenek. Tökre adom. Jó, pakold ki a zsebédet, Juli. Jó?
8: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
0: Reklámot hallottak.
8: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
14: Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Borsod-Abaúj-Zemplén megye több települése is csatlakozik az október 16-ai erőművek éjszakájához, közölte a BON. A látogatók vízműveket, szennyvíztisztító telepeket és energetikai létesítményeket kereshetnek fel. A program célja ezek működésének bemutatása. A Miskolci Egyetem idén is szerepel a nemzetközi felsőoktatási rangsorban. Az intézménye 846-dik, a 10 magyar egyetem közül pedig a 8. helyen végzett, közölte az Uni Miskolc. A lista több mint 1000 intézményt értékel 20 mutató alapján. Több helyen is útépítési munkák nehezítik a közlekedést Miskolcon. A 26-os főúton, valamint több belvárosi utcában is forgalomkorlátozásokra kell számítani, írja a Minap. A Kisunyad utcában vízvezeték felújítás miatt félpályás lezárás és egyirányú közlekedés van érvényben. A hétvégén is átlag körüli hőmérséklet várható, esernyőre szükség lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: És most! Rádió 1! Indul a Rádió 1 kívánságműsor Kukival és az

0: Egyen Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lennök fiúk, a kívánságműsor elkezdődött. Itt van a mai első telefonáló. Halló, halló.
2: Kapu király vagyok.
1: Na mi újság?
2: Minden nagyszerű. Már vagyunk bele az estébe, de...
1: Hát de nem. Buli lesz?
2: Buli lesz, persze, hogy buli lesz. Hát minden szombat este oda kell menni, nem?
1: Hát de, ahol vagyok, pláne. Jó van. Na, kivel mész bulizni? Barátaiddal, vagy nem tudom?
2: Barátaimmal.
1: Fiús buli?
2: Fiatal az ember barátaimmal. Egy fiú buli lesz, aztán hát a végén lányoknál végig.
1: Kívánom neked!
2: Szóval
1: egy kis csajozós este, ugye? Úgy érzem.
2: Igen, majd megverdiktálom a telefonszámot, aztán kérnek, hogy ha valaki jöjjön, akkor adják, padd meg neki. Lányoknak.
1: Jó van, oké. Na mit szeretnéd kérni?
2: Hát a legújabb regálindi számot. Már te számodat nem lehet kérni a rádióba, akkor mindenképpen, ha már lányokról beszélünk, akkor legyen egy magyar DJ lány.
1: De lehet kérni az indánom, de most mentem X-ben nemrég, és érzem, hogy a regálindibe jön neked.
2: Persze, a kis kék hajával nagyon aranyos.
1: Jó. És akkor kinek szeretnéd küldeni?
2: Küldöm minden szingli lánynak.
1: Igen.
2: Meg aki szereti.
1: Oké. Okay. Rendben, csajózós, köszönöm szépen, a telefonáltál. Jó budizás estére, jó?
2: Neked is, reggel is.
1: Köszi, ciao. Érkezik Regan Lili nálunk, a legújabb daltól, a szám címe Heal Me.
3: Vagyok. Ez a legújabb saját dalom, a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió Egyen.
0: Ez a Rádió.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Kívánság műsor, 20 óraig, lányok, fiúk. Kicsit visszahangzik a hangon, nem tudom miért. Lehetséges, hogy kivédem kogosítva. Mindjárt kiderül. Halló, halló.
2: Szia, Zsófi vagyok.
1: Szia, Zsófi. Hú, de jó kedved van. Hallom a hangodod, jó. Páf, tis, pis, páf, püf. Jó, rossz kedved van, mi van?
2: Na, jó
1: kedvem,
2: minden oké.
1: Na, jó van, oké. Jó ezt hallani. Viszont el kell mondjam valamit neked. Gratulálok, mert jó az ízlésed.
2: Na, hát kér... jó, az anányit kértem.
1: Hát igen, az a Robin Schulz, amit kértél tőlem, a szám címe Better Times, ez valahol elképesztő.
2: Ja,
1: das ist gut, ja, most már beszélünk németül, ja, ach, ich bin Cookie, ja, das ist zusammen, ja, Radio 1. Szabatúni kinek szeretnéd küldeni?
2: Hát, mindenkinek, aki szereti.
1: Azt az a Juhasz Gergely kedvenc mondatot, tudod, mit szokott cseri, mikor valaki ezt mondja? Leteszi.
2: Ez van.
1: Jó van, oké. Jó volt veled beszélni, vigyázz magadra, és kellemes estét kívánok neked, jó?
2: Köszönjük neked is.
1: Hello, hello! Érkezik Robin Schulz nálunk, a szám címe Better Times.
0: 0620 3 111 111. Hívd most! Kuki csak rád vár!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Cookie Weekend Show on Radio Egyen.
2: Kívánság műsor, 20 óra ég, mindjárt vége, de van még egy telefon, aló, haló, haló.
3: Szia, Miki vagyok, és szeretnék küldeni egy számot.
2: Na, először, hogy vagy?
3: Köszönöm szépen, nagyon jól vagyok, minden szupi.
2: Minden szupi, jó. Melyik dal gondoltad?
3: A legújabb blondi számot szeretnék küldeni.
2: Ez nagyon jó. És kinek szeretnéd küldeni?
3: A legeslegjobb barátnőmnek, aki most töltötte a 42. születésnapját, Orsinak.
2: Ó, boldog születésnapot kívánunk neki, mert nagyon fiatal. Nagyon fiatal. Én nem szeretem, mikor az emberek azt mondják, hogy 40 éves múltál, vagy 50 éves múltál, akkor már vége. Adjunk már. Ez már 100 évvel ezelőtt voltál egy ilyen, most már fiatalok maradunk 80 évesig. Ez a minimum.
3: Így van, a
2: 40
3: az új
2: 30. Így van. Jó van, akkor még egyszer boldog születésnapot kívánok neki, és köszönöm szépen, hogy hívtál engem, jó?
3: Én is köszönöm szépen, további szép estét.
2: Köszönöm, ciao,
3: Szia.
2: Érkezik elő újabb blond is nálunk tényleg, és Isten is még egyszer mondom, itt volt élőben mixelni az egyik szombaton, 6 és 7 között, és óriási bulit csapant, ő blond is, és ezen címe Lovers on the Dance Floor. Blond is, itt vagy velem?
4: Hi, this is Blondish, and you're listening to Cookie.

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: Eljött az az idő, hogy én búcsúzom tőletek, lennök fiúk, nem menjek nektek sehova, érkezik a diszkosi csapat, utána Juhász Geri, és mi holnap újra telekozunk 17 órakor itt a Rádió Egyen, vagy ma este személyesen Szolnokon, jó? Búcsúzom Lady Gagával, Paparazzi Cookie voltam, legyetek jók, sziasztok!
0: Cookie forradalmasítja a Rádió Egy hétvégét!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ajándék hotdog a Fresh Cornerben. Vásárolj meg a menüt két darab XXL hotdoggal és egy Coca-Cola termékkel, mi pedig megajándékozunk egy normál hotdoggal.
2: Mondtad, hogy ajándék hotdog?
1: Mondtam.
2: És azt, hogy a Fresh Cornerben?
1: Fresh Buddy sosem hibázik.
2: Akkor veszünk mi is egyet?
1: Még egyet?
2: Részletek a freshcorner.hu per ajánlataink oldalon.
3: Hunyavál szemét, mit lát?
4: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
3: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
4: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között. És valóra válnak álmai. További információk a Peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
5: Most figyelj, hiszen van egy tuti tippünk a kedvezményes vásárlásra. Október 9-e és 11-e között újra jönnek a hádanapok, ahol 20% kedvezménnyel várunk téged országszerte minden darabáras és kilós háda üzletünkben. Csapd le az ősz legcsodálatosabb darabjaira, ráadásul most akciós áron. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
6: Az Attab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen, kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, Attab havonta. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban, tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
7: Újítsd meg az otthonodat a Jysk nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Reklámot hallottak.
8: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
9: Őszi nyereményjáték az Osamban. Jelentkezz a játékra, vásárolj bizalomkártyáddal legalább 5000 forint értékben. Kaparja nyereményekért és spórolja heti kedvencekkel is. A kaliforniai paprika 1499 forint helyett 33% kedvezménnyel 999 forint, a fehér szőlő kilója mindössze 549 forint. Irány az Osan, spórolj okosan!
8: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában.
10: This is the World is Mine Radio Show.
8: A házigazda Juhász Geri. Este 9-től élőben.

0: Mind Radio Show on Radio 1. On Radio 1.
1: Reklámot hallottak.
2: Villámhírek egy percben, a Rádió 1-en.
3: Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Ötödik alkalommal tartottak rózsaszín sétát Miskolcon az emlőrák elleni küzdelem jegyében. A résztvevők az Invaterasztól a Városház térig vonultak. A mammográfia a még nem tapintató elváltozásokat is kimutathatja. Miskolcon nyitották meg a 72 óra kompromisszum nélkül országos önkéntes akciót, közölte a Minap. A háromnapos kezdeményezés több ezer fiatalt mozgósít idősek, rászorulók és helyi közösségek segítésére. Az idei program mottója: több vagy ha adsz. Gyújtogatási kísérlet gyanúját vizsgálják egy bogácsi szórakozóhelyen. Ismeretlenek feltehetően gyúlékony anyaggal locsolták le a berendezést, közölte a Bón. Az üzemeltető feljelentést tett, a kamera felvételeket átadták a rendőrségnek, és a lakosság segítségét kérik. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. A hétvégén is átlag körüli hőmérséklet várható, esernyőre szükség lehet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Diszkósít. Meghatározása: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
5: Diszkó!
6: Juniorral, Hangai PG-vel és Bárány Attilával.
7: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy és indul a Diszkósít Radio Show. Bárány Attilával, Hangai PG-vel se játszoknál velem DJ Juniorral.
8: Ladies and gentlemen, my dame and herman, messi, hölgyem és uraim, fiúk, lányok, milyen tisztelt, nagyon jó a publikum, jó magam, Hangai PG, és itt leszek egészen este 9-ig.
7: Hello, hello, szevasztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak, én Bárány Attila vagyok, Demecsernek köszönöm, budapesti a hajógyári klasszik, illetve a Csibészek VS Personal Jesus felkészül Balatonmárafürdőn.
8: Indítsuk az estét az ausztrál pszichedelikus poprock, úgy pörög a nyelven. Együttes a Tanulmány Impala lemezével, a Dracula DJ Junior remixével kívánok mindenkinek nagyon kellemes rádiózást.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, DJ Junior, Bárány Attila és jó magam, Hambai Pícsi.
1: Jövök az ünnepeltekkel, névnaposok ma többek között a Gedeonok, Bendegúzok, Dánielek, Gedék, Gidák és Samuk, a szülőnapos pedig az ismerőseim közül Kami Márton, Jantek Tamás, Roskó Morian, gimnáziumi osztálytársam, Velő Norbi és Széki Gabriella. Isten éltesse az ünnepelteket!
0: November 7-én Budapesten Made in Italy Party, a részletek a rajongói oldalon kim vannak, és ennek fényében most pörgetek egy igazi olasz, hogyha az angyalok énekelni tudnának, akkor tényleg olyan hangjuk lenne szerintem, mint Andrea Bocellinek. Ő jön a folytatásban a Caruso, DJ Junior remixével megy tovább a diszkosi Radio Show.

0: Diszkos itt a Rádió Egyen, az igazi mai slágereket ma DJ Junior pörgeti, mellette a stúdióban Hanvai PG és Bárány Attila.
1: Ma este három helyszínen várok mindenkit sok-sok szeretettel, méghozzá Gyöngyösön, utána Bátaszéken és a fővárosban és a budapesti rezidenciámon, ahol nagyon csajos deep house zenéket fogok pörgetni.
2: Jugel itt volt Magyarországon és sok jó dalt játszott egyébként a szettjében. Mondjuk ez a Jamaican, ez az egyik legnagyobb slágere, de ettől függetlenül én ezt nem tudtam sokáig játszani, mert annyira össze-vissza darabolt egyébként a dal, és erről beszéltünk, hogy nem pontosan körökre jön ki bizonyos rész, úgyhogy csináltam belőle egy új DJ Junior remixet. Ez 100 szóltóval közös Jugel, a Jamaican DJ Junior van a Disco Shitben.

0: Az elég tisztaságú magas BPM tartalom, Adrien színőle, diszkosít a rádi egyen Bárány Attilával, Hanvai PG-vel, és velem DJ Juniorral, és október 24-én Békés Csabán találkozunk.
1: Nagyon-nagyon fontos, hogy a nagy színpadon fogunk játszani, ugyebár a Manna Cum Laude után, pont ma 22-15-kor egy tudta, hogy én már korábban lemegyek, mert szeretem ezt a fesztivált. Békés Csabán jó fajta kóbászok vannak, és nagyon be fogok lakmározni.
2: Én meg azért megyek le korán, mert különben nem érek oda Sződre, úgyhogy biztos, hogy a legelső között ott leszek már. Alig várom, hogy a Manna Cum Laude színpadra lépjen, aztán utána, hogy lelépjen, és akkor utána, hogy föllépek. Szóval nagyjából ez lesz.
0: Egyébként én csináltam még anno a Magna Cum Laude-nek valami remixet, elő kéne vennem, de tényleg egy hivatalos megrendelés volt még a fiúktól. Most viszont megyünk tovább, nem velük, hanem ezúttal egy Oliver Heldens dal, amit Kreider és a Young Punks készített el. Ez egy régi, ha jól tudom, Freeze dal, de azelőtt is volt már valami, AIOU. DJ Junior van a diszkosítben.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, meg diszkosít Rédősó, DJ Juniorra, Bárány Attilával és velem, Hanvai PG-vel.
1: Az október 24-i fellépésünkkel kapcsolatosan beszélgettünk már pár perccel ezelőtt is, hogy a Magna Cum Laude zenekar játszik előttünk, mire mondta Junior, hogy felkérték egy hivatalos remixet. Hát én nem hivatalosat csináltam a vidéki Sanzonból még hozzá 2020-ban, vagyis 6 évvel ezelőtt. Ezt most nem fogom lejátszani majd, mert hülye venni ki magát, hogy utánuk még egy kis Magna Cum Laude, de lesz, ami lesz, gyerekek. Mondjuk Bánat utca, a fiúk nagy örömére.
0: Volt egy ilyen remix turném egyébként annó régen, és ott játszottam ezeket a magyar remixeket, jó néhányat készítettem akkoriban, kim van egyébként a YouTube csatornámon, meg tudjátok nézni, most viszont megyünk tovább, ez is kim van, csak ez már nemzetközi. Francia, Julien Jebel és az Air Conditional érkezik DJ Junior van a Disco Sheetben.

0: a vége, fussam, élő hölgyek és urak, a diszkocsi csapata búcsúzik mára. Én azzal, hogy ma este korán fogok játszani a Hajógyári Klasszikon Budapesten, és aztán megyek Balatonmária fürdőre, hogy 2026-ban utoljára szórakoztassam ott az egybegyűlteket, a Persona Jesus vs. Csibészek partin, ahol Szecsei Attilát váltom majd a helyszínen. Én Bárány Attila voltam, további jó szórakozás, sziasztok!
1: Ameddig a földkerekén szolgálok, és zenélek, Hambai Pizsi voltam, köszönöm a követéseket az összes social media felületeimen, a saját utcaim miatt írjatok nekem e-mailt a Hambai Pizsi kukat, Hambai Pizsi.hu-ra. Ma este pedig Gyöngyösön, Bátaszéken és itt a fővárosban várok mindenkit sok-sok szeretettel, jófajta kis house zenékkel. Szavaztok!
2: DJ Junior voltam, én azzal búcsúzom, hogy egyrészt mivel szombat volt, ma kikerült Andrea Bocelli, Caruso DJ Junior remixe a YouTube csatornámra, minden egyéb elérhető itt, úgyhogy nézzetek meg, amiket ma játszottam, illetve a remixek, amelyeket nyáron készítettem, a Facebook csatornámon szintén elérhető, a rajongói oldalamon megosztottam, ne felejtsétek el, november 7 Budapest, Made in Italy Party, Rosalia, Björker és Yves Tumor közösével a Bergen DJ Junior remixeivel intunk mindenkinek pár, természetesen holnap este 8-kor a hét utolsó napján is jövünk, szavaztok!

0: vagyok.
1: Sziasztok, én Jóri vagyok.
2: Mi vagyunk a diszkosi.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön a Top 500.
4: A Vox Post applikációja támogatásával.
6: Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
7: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

0: rovatával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Radio 1. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World Is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, indítjuk a szombati különkiadásunkat. 4 órányi mix vár rátok innentől, rengeteg újdonsággal a lemezjátszóknál, innentől a Loving Arms. Hello Andris, csapjunk bele!
1: Hello Geri, hello mindenkinek, pörgessük fel a World Is Mine Radio Show első óráját, nem is akármilyen zenével és dallal kezdek. Hypatontól az Out My Head, maradjatok itt a Rádió 1-en, a World Is Mine Radio Show-ban.

0: játszói mögött jön az egyik saját zenéd, amit külföldön is játszanak a rádiók, ugye?
1: Igen, igen, igen, Európában több országban is játszak, többek között Németországban, Lengyelországban. Nagyon jó visszajelzések érkeztek, úgyhogy hát nem is kell sokáig várni már a következő dalig, amit Bekával közösen készítek, de addig is menjünk tovább a legújabb Loving Games-szal, ami Lost in a Dream, Kaoma Lambada feldolgozása. Úgyhogy hallgassátok szombat éjszaka, úgyhogy pörögünk rá a ma estére. Maradjatok itt a Rádió 1-en, a Birdman Radio Show-ban.

0: utolsóban a Rádió Egyen a Loving Arms lemezjátszóknál. Mit teszünk rá erre?
1: Hát egy Grammy díjas csávóval menjünk tovább, egy francia DJ-vel. Úgy hívják őt, hogy Google. Azt hittem, hogy lecsapszol rá, hogy Kuki.
0: Grammy-t a Kukinak?
1: Igen, igen, igen. Hát Google is majdnem olyan jó, mint a mi Kukink, úgyhogy Google-le megyünk tovább, és a Shine következik tőle itt a Rádió Egyen, Aver is már Radio Show-ban.

0: Tóka szerint a Loving Arms indította be. Andris, Zseni voltál, nagyon szépen köszönjük.
1: Geri, én köszönöm, úgyhogy jövő héten folytatjuk. Neked kitartás, nektek pedig jó bulit otthon. Szavaztok!
0: Pörgünk tovább, nagyon rövid pihenő jön, aztán pedig a lemezjátszótnál nyúlik.
2: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
3: My radio show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. The world is mine.

0: Mondom mindenkinek, szokás szerint Newvik viszi nálunk tovább a szombat estét, induljunk el.
1: Tök jó zenéket hoztam el az estére, ahogy szoktuk is, úgyhogy egy Bambuléóval és egy Alex Kenji-vel indulunk itt a Rádió 1-en. Gyertek velünk!

0: A héten hozták nyilvánosságra a DJ Mag magazin legfrissebb 100-as listáját, a világ vezető lemezlovasairól David Guetta továbbra is az első, Lost Frequencies pedig két helyet javítva a tavalyi helyezéséhez képest a 17. Ő jön most.
1: Lévita, itt a Rádió 1-en, gyertek, hangosítsátok fel a Rádió 1-et!

0: szombat este a Rádió 1-en, a Word is Mine Radio Show-ban. Ilyenkor mindig egészen éjjel egyig tart a műsor, most Newbik a lemezjátszóknál, 11-től Antonio is jön még. Üdv a most érkezőknek, hello Newbik!
1: Hello Geri, szevasztok! Egy félelmetes Dracula dal után érkezik egy igazán nyári feelingű, fantasztikusan jó zene. Ezt ugye már sokszor elmondtuk erről, bár magáról a producerről is, és természetesen azt is, hogy fesztiválok, klubok, bulik, vagy épp a Rádió 1-en, ahol a legfontosabb Come to Life, Cassiannal, gyertek!

0: Calvin Harris még 2026 nyár végén, ez volt a Satisfy a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban. New Week a lemezjátszói mögött, nagyon fogjátok szeretni azt, ami most jön. A Faithless egyik legnagyobb klasszikusa érkezik, természetesen felújítva. Az eredetije 2001-ben jelent meg, 25 éve.
1: És ebből egy brutálisan jó Adam Beyer alt mix, tehát egy régi, módi feldolgozás, legalábbis a stílusát, a hangzásvilágát illetően, viszont ugyanaz az erő, ami ebből kijön. We Come One, itt a Rádió 1-en.

0: neked mára ez a kilépő zenét, hová mész innen?
1: Innen kérek szépen Bátaszékre megyek, úgyhogy nagyon várom.
0: Engedünk is, jó bulit kívánunk neked! Nyugik után 11-től a lemezjátszóknál Antónia, úgyhogy maradjatok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: mindenkinek innentől tehát Antonio a házban minőségi klubzenékkel és nagyon sok újdonsággal, és milyen finom gumicukrot kaptam már megint. Hello Anti, köszi!
1: Hello Rádió Egyesek, édesen indul, ugye ez az egy óra? Hát hoztam Gerinek egy kis gumicukrot, hogy feldobjuk itt a cukortartalommal, felpörgessük ezt az egy órát, úgyhogy amivel indulunk, az nem más, mint egy igazi mai sláger, Sam Feld és a Heart Like Mine itt a Rádió Egyen.

0: csak ma este, Martin Garrix, Ed Sheeran és a Repeat-it. Hová tovább utána?
1: Képzeld, Geri, én egy klasszik buliban fog játszani Budapesten, úgyhogy klasszik bulira föl, valamint rádiózásra föl. Hallgassátok a Rádió Egyet, legyen nagyon kellemes a hétvégétek. Jövő héten találkozunk itt a World is My Radio Show-ban. Egy dolgot el kell, hogy mondjak, jövő héten hátrébb húzódok egy kicsit, elmegyek pihenni, Gergő, majd bombázlak képekkel, napsütésessel.
0: Ja, azt hittem, hogy azt mondod, hogy ígyatok egy forró kakaót. Hát mi van a kakaóval?
1: Kakaózás majd, buli után lefekvés előtt lesz.
0: Jól van, Antikám, jó pihét.
1: Köszönöm, sziasztok, Rádió Egyesek, szia, Geri.
0: Ti pedig maradjatok néhány perc múlva éjféltől a Guest Mixben a lemezjátszóin.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show.

0: is Mine Radio Show starts now.
1: Hello mindenkinek, Olesziával bulizunk tovább, ő készítette a heti guest mixünket, ami a Medúzában indul. Ez az Edge of the

0: Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint. Élvezzétek a szombat éjszakát. Jó hétvégét. Ciao.
1: A World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió
1: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy éjszaka is, a World is My Radio Show guest mixe után már nem mixben, de szépen egymás után szólnak a legmenőbb Rádió 1-es zenék. És én, mi meglepő, nem Király Tamás vagyok, Kis Márti a mikrofonnal egészen reggel 8-ig, akkor Balázsék, Weekend Balázsék extra, de ne szaladjunk ennyire előre. Ebben az órában is a legmenőbb énekesek, énekesnők, csapatok, DJ-k, producerek, most Ed Sheeran barátunk és az Azizám.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Alex Warren is egy bomba dal a Fever Dream a folytatásban. Gyorsan megnéztem, mert kíváncsi voltam, hogy hanyadik volt a top 500-es listánkon tavaly Alex Warren az Ordinary-vel, az 54. És hogy felkerül-e idén a listára? Hamarosan kiderül.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A mikrofonnál Kismárti, a folytatásban pedig Taylor Swift, aki gyakorlatilag hónapról hónapra valami újabb zenei rekordot állít fel. Most ugye kijött a Patient Zero dala szeptember 25-én, és egyben a The Life of a Showgirl album egy ilyen bővített változatot is kapott. És mindjárt a Billboard Hot 100, a 100-as lista első helyén debütált a dal, és hát az az érdekes állapot áll fenn, hogy jelenleg saját magával versenyzik. Taylor Swift dala Patient Zero az első Amerikában, Ella Langley és a Choose in Texas, hát az ott nagyon nagyot megy a második, aztán a harmadik helyen Taylor Swift, negyedik helyen Taylor Swift, ötödik helyen, mi meglepő, Taylor Swift, és hát őt hozom a folytatásban, egy nagyon nagy Rádió 1-es kedvencet.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Most az EDM, az emocionális dance pop fesztivál himnuszok nagymestere Martin Garrix, Ed Sheerannel karöltve természetesen, ez a Repeat It. Hát ilyen poposabb irányba is el szokott mozdulni Martin Garrix. Ráadásul az idei nyáron a YouTube-val is készített egy közös dalt, ez a Fireflies volt, és az egyik nagy zenei fesztiválon debütált. A DJ meg Top 100 listán pedig a második lett idén is. Ugye tavaly is ő volt a második, de azért tegyük hozzá, hogy nagyon sokszor, gyorsan megnéztem, 5-ször ő volt már az első az idei aranyérmet. Hát már megint a David Guetta húzta be. Ed Sheeran, Martin Garrix és a Repeat It, ezt hozom most a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája.